Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig ebben az órában is hozom, megállás nélkül. Itt az újabb Ed Sheeran és a Camera már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság most Tém Impalától, egy elképesztően tehetséges ausztrál előadótól, hát per zenekar, de a kettő egy picit itt összefonódik, és Jennie-től, aki pedig a Blackpinkből csatlakozott mellé, és egy elképesztő nagy kedvencet csináltak. Az igazi mai slágerek között a Dracula, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már Campus Rádió Stage július 22 és 26-a között Debrecenben tudunk egy óriásit bulizni, mert ahogy ígértük, ezen a nyáron is mi hozzuk a legnagyobb partikat és fesztivál élményeket. Ő pedig közben Lady Gaga, az igazi mai sláger a Vladimir a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában olyan nagy kedvencek, mint Cookie és a Fire, Sam Feld és a Hard Like Mine, Ray és a Where Is My Husband, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swift és az Opel Eye. És ez csak egy kis ízelítő. Megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lát.

0: Kristinek, a mikrofonnál Király Tamás, és pont ilyen szenzációs a folytatás is, mert hogy a Rádió 1 DJ-je Kuki érkezik, aki Kárnerrel közösen alig pár hete mutatta be ezt az igazi mai slágert, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig jövök egy dínó szakértővel. Sam Feltel, aki gyerekkor óta rajong a dínókért, sőt volt már, hogy kiállításon, dínó kiállításon is dolgozott önkéntesként, ennyire szereti a dínókat. Ennél már jobban csak az igazi mai slágereket szereti, meg a fesztiválokat, amiket rendszeresen megtölt. Ez pedig, amit nagyon imádunk tőle, a Heart Like Mine, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a radio1.hu-n pedig többek között arról is lehet olvasni, hogy szerintem ez meglepő, de 14 éve mutatták be a Gangnam Style-t, ami ugye meghódította a YouTube-ot, az első 1 milliárd fölötti nézettséget generálta 2012. július 15-én. Azért nem gondoltam, hogy ez már egy ideje. Pörög. Na, viszont egy friss kedvenc most, pont azért, hogy ezt ellensúlyozzuk ezt az infót. Ray, Where is my husband? Ezt indítva a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Metzger Vicky, Nagy Bogi Miss Mood és az Éden, Alex Kenji és a Bambolé, vagy éppen Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, a kezében pedig Kamrád és a Be Mine. Mindjárt ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus az összes Rádió egy DJ-vel és külön Rádió egy stage-en július 22 és 26-a között. A Rádió egy DJ-ek között pedig természetesen DJ Metzger Viki zenél, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig két egymás követő esten is felép Azaria a Budapest Parkban. Már kihirdették, hiszen az első koncertre az őstes egy azonnal elfogyott, szóval egy új dátumot is gyorsan kipörgettek a Rádió 1.hu-n, erről is írunk. És közben itt egy nagy nyári kedvenc az infók mellé, Alex Kenji Bambolé, már indítom is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És de jó ez a dal is David Guettától, aki ugye a foci VB hivatalos dalának a készítésében is részt vett, de közben azért volt ideje dolgozni Jennifer Lopezzel, a közös igazi mai slágerük a Save Me Tonight. Ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Befejeződtek a belvárosi Bóbita bölcsöde állagmegóvási munkálatai, lecsökkent a Zalaszentgróti víztározó vízszintje, ma bárhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megszépült a belvárosi Bóbita bölcsöde, megújult a Kisfaludi utca felőli korábban vakolatlanul maradt tűzfal, ide új vakolat és homlokzatfesték készült, emellett kijavították a tető bádogozását, pótolták a hiányzó cserepeket és elvégezték a szükséges tetőjavítási munkákat, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint a Herman Ottó utca felőli épületrészen pedig megújult a lábazati szigetelés, új állagvédőjárda épült, valamint kijavították a tető és a tetőablakok környezetében jelentkező beázásokat okozó hibákat. A fejlesztésekre azért volt szükség, hogy megszűnjenek a korábban tapasztalt ázások és a falak vizesedése, a munkálatokra pedig több mint 9 millió forintot költött az önkormányzat. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz ZRT több zalai településen, ezt jelentették be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a Zalaszentgróti víztározóhoz tartozó 29 települést érintheti az intézkedést, egyebek mellett Kehida, Kustány, Szalapát, Türjér, Zalacsány, Zalaszántót és Zalaszentlászlót is. A korlátozás bevezetésére pedig azért lenne szükség, mert múlt héten csőtörés történt, és a tározó vízszintje jelentősen lecsökkent. Közben hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz ZRT több településen is, ma Zala Istvánon, Kerkabarabáson és Csesztrek településeken, kedden pedig Gyűrűsön, Kálócván, Kozmadombján és Porszombaton dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés ideje alatt átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás is előfordulhat. Idén a görögdínya az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilót is megeszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eitman Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színűl a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogy ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk meg a dínyét.
2: Változékony idővel indul a hét. A csapadékzóna ma elvonul felettünk, ezért délelőtt még felhős lesz az ég, és kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de később már egyre több felé süt ki a nap. 26-28 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap napos száraz idő várható, de szerdán újra esők zavarhatják meg a napsütést. A szél aznap sok felé megerősödik majd, és 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 20-án, az Illések a névnaposok, sok boldogságot nekik. Nem sokára hozom Cookie és Draven közös igazi mai slágerét, a Love Again-t, előtte viszont a Switch Disco-val készültem, Rehab-beli Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, szenzációs a dal, már indítom is a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, köztük pedig ott lesz és zenél DJ Metzger Viki is, a pontos line-up egyébként a radio1.hu-n július 22 és 26 között viszont Debrecenben leszünk, szóval DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogi és Desu leszek újra című dalát egy picit újra gondolta, felpörgette és remek lett.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is van esély esőre, meg 26 fokra, aztán egyre hűvösebb. A hét közepén ilyen 22-23, de hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 26-30 fok. Egy Sirán, Azizám, ma hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Best of a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van olyan, akinek egy fillére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
2: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogy, mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki ez magán...
1: mind a kettő.
2: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keressük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Hát csak hogy megsporolják.
1: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
2: Az öreg faszik.
1: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
2: Volvo-val járt.
3: De imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más kultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
1: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
3: De boldogság, tehát, azt mondom, neki nem az.
1: Tehát, igen, csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
3: vennék valamit. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
1: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
3: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
1: Igen, hogy reggel nagyon csak nagy kiveszek szabadság. 30 fekete pólómban egyet, kiveszek este.
2: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit egyszer mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni? Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felsővezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
3: Ez egyik hallgató, hogy ha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
1: És megvehetné. Te
2: mindenit.
3: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
2: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
1: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
2: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Az komoly.
2: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: De amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
2: Igen. Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
1: Az már igénytelenség.
2: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
3: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a... Hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családban, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
2: Igen, egy narratívát, igen.
3: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy... Nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden,
2: semmi. Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
2: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
3: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
2: Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz héten napból. Igen. Hétszer.
2: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, Gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm négyszer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek? Egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként

0: mechanizmus, igen. Igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség. Egy... Akkor megvehetem magadnak.
1: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
0: Igen, igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen, igen, igen, igen.
1: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom, nem tudom.
2: Döntened kell.
0: Döntsd el most.
2: Vágy vagy szükség.
0: Igen. Hitvány szarok. Én is hallgató hitvány
1: szarok. Ez óriási, ezt nem csinál meg a Vágy vagy szükség.
0: Vágy vagy szükség. Ez itt a Vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán. Megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
1: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
0: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
2: Az igen.
0: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
1: Vágy. Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
0: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az de, nagyon meleg. Az de, nagyon meleg.
1: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
0: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
2: Melyiket? A vágy vagy szükséget?
1: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy be fogjuk csinálni. De hogy a TLC-n van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológia szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken, tehát felfoghatod.
0: Az kemény, na de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
1: És egy nagyon
0: meg
1: durva...
0: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
1: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
0: Igen. Hát, igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
2: Ez az.
1: De várj, egyre szádba teszel, egyre szádba raksz, hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
0: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
1: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
2: Bizony.
0: Klasszik német ez, hozzáállás. Igen. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha négyen jöttök. Négyet
2: akkor
0: sütünk.
2: Négyet kész, nincs abszolút. Még egy.
0: Ott, igen, klasszik német. Igen. És aztán beül a 100 milliós LQS-be.
2: Ugye? De abból van
0: de
2: biztos.
0: Szeretem őket. Igen.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Könnyen lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Készen áll az Olajbányás stadion az NB2-es bajnoki szezonra. Eső és napsütés is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens meg, majdnem 3000 vizsgálat történt. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Ne hagyjuk magára a készülő ételt, erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zalavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes, sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ennek belégzése percek alatt rosszul léthez és eszméletvesztéshez vezethet. Ezért figyeljünk oda sütés és főzés közben, és ha felcsapnának a lángok, azonnal hívjuk a tűzoltókat. Önkéntesek szépítették meg az Olajbányás stadiont. A futballklub hirdetett társadalmi munkát, amelynek keretében a szurkolók és segítőik lépcsőket festettek, zsalút bontottak, és kitakarították a lelátókat és a sporttelepet. Így minden készen áll arra, hogy a hétvégén elkezdődjön az NB2-es bajnoki szezon, olvasható a klub közösségi oldalán. Itt arról is posztoltak, hogy már megvan a végleges menetrend, eszerint szombatonként lesznek a hazai mérkőzések, hogy minél többen ki tudjanak menni a meccsekre. Az NB2-be feljutó kanizsai focisták most szombaton játsszák az első hazai mérkőzésüket. Az első fordulóban az első osztályból kiesett Diósgyőr érkezik Kanizsára. Borongós idővel indul a nap, és még kisebb esők is lehetnek, de aztán szinte mindenhol kisüt majd a nap, és 26-28 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 15-17 fok valószínű. A következő napokban is marad a változékonyabb idő, az előrejelzések szerint holnap sokat süt majd a nap, és 25-27 fok körül alakul a hőmérséklet, de aztán szerdán már újra lehetnek záporok, zivatarok, és aznap a szél is megerősödik. Ráadásul egy picit hűvösebb is lesz, szerdán csak 24-26 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, a stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: el a 90-es évek izgóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, hétfőn 6 óra után 17 perccel, kettecskén, Feri, jó reggel, ciao.
2: Hát szevasztok!
1: Még nem sokat beszéltem ma reggel, úgyhogy így keresem a hangomat.
2: Nem baj, majd most lesz rá lehetőséget, mert a lányok szabadságon vannak, elengedtek bennünket, azt mondták, hogy férfiak vagytok, meg tudjátok ti ezt ketten is csinálni, aztán holnaptól majd visszatérnek meg különböző, hát okai vannak ennek, hogy távol vannak. De nem erről kell nekünk beszélgetni.
1: Ó, annyi minden történt. Hát jó Isten.
2: Micsoda programok, micsoda történések hosszú-hosszú időn keresztül, amíg nem láttam.
1: Olyan sűrű volt most ez a hétvége, mintha én nem is tudom, talán egy hét. Vagy legalább 3-4 nap.
2: És mégis te hogy ágálsz állandóan a születésnapod ellen? Na nézd meg, mi lett belőle, micsoda jó dolgok történtek.
1: Úristen, figyelj, mi akkorát ünnepeltünk, hogy kiderült, hogy július 18-án halott pénz buli van a plázson.
2: És mivel régi halott pénzrajongó vagy,
1: és mivel
2: az
1: egyébként
2: összes dalukat ismered és nagyon szereted.
1: Egyébként még talán a fesztivál zenekarok közül rájuk tudok a legjobban rájuk dombolni, már ott csak egy Wellhellom, vagy mit tudom, Majeszon, akkor
2: engedni magunkat.
1: De az így megtud, se? És akkor elkezdtek gyúrni a barátaim, hogy miért nem szerveződik oda valami. És mondom, jó az apropó. Hát július 18, plázs, és hát csúnya.
2: Csúnya vége lett.
1: Megkérem mindenkit, aki fotózott és befotózott a VIP-be, és látta, hogy ott mi történik, az valahogy törölje ki a fotókat. Nagyon nagyot mentünk. Óriási buli volt, megérkeztünk 8-ra a plázsra, és
2: kész voltatok 8:30-re.
1: 8:30-re bekészítésekkel ott nagyon szépen megmondtuk, hogy köszi a plázsnak, mert nagyon jó fejek voltak, meg kaptunk mindenféle jót, meg tűzijátékot, meg teljesen túlzásba estek, de és aztán hát hajnalig, nem is tudom, hogy hánykor, hogyan, honnan, hova, értem, haza hánykor adtak ki minket a plázsról, de nagyon-nagyon-nagyon mentünk, úgyhogy nagyon jó kis születésnapi.
2: Csodálod, hogy a plázs így szeret, hát házi DJ-je hát, vagy, basszus.
1: Csak mondom, hogy félház volt. Hallott pénz is nem érdekes?
2: Ne hülyes,
1: nem áll. Hát fél három négy. Hát figyelj, annyi buli van a nyáron, és annyira sok helyre kell menni, hogy nincs, nem volt teltház, de ez most... nem a, ez igen a lokáció, tehát nem a Dávidék. Hát egy nagy bulikat csinálnak, ők meg szeretik
2: teljes
1: őket.
2: Teljes teltház, az összes fesztiválon főszínpad nagy időpontban vannak.
1: Igen.
2: Ezt nem is értem.
1: Nagyon kevesen sold out-osak a plázson egyébként. Nagyon kevesen.
2: Tehát, mi, ha nem mentek a Balatonra népek?
1: Hát ez egy jó kérdés, igen. Én szerintem mondom, inkább a lokáció.
2: De ha ott nyaralok a Balatonon, érted, Siófok és vonzás körzete, és van egy halott pénz, arra azért csak átmegyek.
1: Igen, csak ott nyaralsz, hol alszol, hogy mész haza, hova mész, tudsz-e inni, nem tudsz inni egy fesztiválon, benn vagy. Bent laksz 3 napot ott vagy, stb. Vagy a saját városodba, onnan hazasétálsz, de egy Siófok nekem és a barátaimnak szállást kellett bérelni, és az akkor már nem csak egy koncert, hanem akkor az már egy kirándulás, szállással, reggelivel, tehát hogy szerintem mondom, inkább ez lokáció. Nem sok buli sold out-os a plázson, de mi megtoltuk. Tehát, hogy...
2: oda tettétek.
1: Oda, nagyon-nagyon-nagyon jó.
2: Jó, hány fő képviselte a Sebestyén tímet?
1: 25-en voltunk, amiből aztán nyilván több lett, mert még mindenki hozza a kicsit a slepjét, meg még ezt bekéri, meg még azt bekéri, de aki ilyen barát, családtag, stb. Az ilyen 25-ös. Igen.
2: Azzal már lehet csapatni, lehet jobbatni.
1: Ott, igen, nagy dumálás, nagy röhögés, közben egy kis éneklés, táncol. Aztán jó, kifejezetten jó.
2: És ott zártatok a plázson, nem volt semmi, de még menjünk.
1: De még volt egy házi buli után, ahova átmentünk, illetve hát nyilván ahol az egyik szállás son a srácok béreltek egy szállást, oda még átfalultunk, és akkor
2: hogy örültek a környékbeliek.
1: Ott voltunk még sokáig, úgyhogy hát ez volt az egyik történés.
2: Szóval akkor jó lett az utolsó 40-es.
1: Jó lett, igen. Jó. Én elkezdtem szeretni így megünnepelni ezt.
2: Hoppá! Ez várjál már, még pénteken úgy búcsúztunk, hogy te nem nagyon szereted azt, hogy téged ünnepelnek.
1: Igen, én annyit kértem mindenkitől, hogy srácok, nem kell ajándék, senki ne görcsön erre rá, ne mondjátok el 100-szor, hogy boldog színnapos. Egy nagy kocintás is utána, ez egy sima buli. Csak örülünk, röhögünk, nem kell itt 10 túlzás vinni. És ezt így tök jól meg is tartotta mindenki, volt már előtte egy találkozó a szűkebb baráti körrel, egy ilyen vacsoraféleség, ott kocintottunk egy nagyot, mindenki egyszer elmondtam, köszönöm, drágák vagytok, nem sokára 50 nagy hátba veregetések, beszélgetések, és utána már csak az, hogy akkor itt...
2: De mi... komolyan vették ezt, ne hozzatok ajándékot.
1: Egy-egy üvegpiát így a kezembe rohadékok nyomtak, egy-egy bumbu innen beesett, egy rum, egy innen boldog színapot, de úgy mondtam, hogy senki ne feszüljön, nem kell ünnepelni, csak egyszer kocintunk, örülök, ott vagytok, és nyomjuk, és ez lett, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon...
2: Jó kis házi buli hangulat.
1: Görcsmentes, házi buli hangulat, igen, úgyhogy jó volt. Na, de hát aztán mi történt tegnap?
2: Hát
1: az mi
2: ezt
1: volt?
2: Ezt a szár meccset.
1: Hát ez mi volt?
2: Vagy mondjátok meg, hallgatók, tehát aki ért hozzá, mondja meg, mert én a második félidő 3/4-ig szenvedtem, és én megmondom nektek férfiasan, bár nem volt kicsi a tét, hát de nem. Azt mondtam, hogy gyere rám meglepet, és én lefekszem aludni, majd reggel megtudom, engem ez már nem érdekel, mert ez, hogy ez gyakorlatban egy ilyen tolongás, egy verekedés volt az egész.
1: Nem játszottak szimpatikusan az argentinok. Hát ahogy viselkedtek utána, az se volt szimpatikus, felrúgtak ott mindenkit, verekedtek a lefújás után. Full szabálytalanok voltak. Fú, nem volt egy jó meccs. Nem volt egy jó meccs. Én már végén azt mondtam, hogy nem bánom, nyerjenek a spanyolok.
2: És így is történt.
1: És aztán így is történt, hát ugye tudtuk, mi volt a tét, úgyhogy azért ennek itt komoly tétje. Nem voltak szimpik. Fáradtak voltak, nyűgösek voltak, verekedtek, felrúgtak mindenkit, kiállították magukat. Nem szerettem én ezt az argentin válogatottat most.
2: Pedig ezért kell így fogadni.
1: A sztori miatt drukkoltam volna, hogy milyen szép, és a Messi, és lehet, hogy utolsó, és dupláznak, és milyen kevesen dupláztak, és a Messi, ú, de jó. És hogy valahol a felén én elvesztettem az ajánlom. A 8. spanyolt fölrúgták, mondtam, hogy nem, srácok, miért kell.
2: Focizunk inkább.
1: Focizod, igen. Értem, hogy nem volt belépő, meg nem volt durva. Nem voltak szimpik. És a lefújás után meg nekiállni, még verekedni, hát ez aztán meg... nagyon.
2: Ez a P betűs csávó, ezt közben is csinálta. Hisz, majd mindjárt megírják a hallgatók.
1: Fos cirkusz,
2: de tényleg fos volt az egész, komolyan. Így a látható, hogy a spanyolok akarják, nagyon mennek,
1: igen.
2: Csomó támadás volt.
1: Jobban is játszottak. Igazából megérdemelt volt, többet volt náluk a labda, többet támadt. Fél Messit nem láttad a pályán konkrétan, hogy fáradt volt, hogy hatástalanították, hát én aztán nem értek hozzá. Na de és mi volt az a halftime show? Mi történik?
2: Volt végre valami izgalom benne, érted? Volt, amit lehetett szeretni.
1: Fogtak egy Tourmix gépet, azt rárakták egy playbackre, és bedobták az összes kiöregedett, kivéhett ilyen, nem tudom, kövér elhízott focistát, szétbotoxolt popsztárokat, Justin Biebert egy kamugitárral full playbackre. Mi volt az? Csapatot, kik ezek?
2: Hát azért ott volt egy Madonna, hello.
1: Hát a Madonna.
2: Egy friss Madonna.
1: Úristen, hogy néz ki. Egy nem tudom, hova nézek Ronaldóval, meg egy mit keresek én itt Ronaldinhoval. Pocakosan ott elhízve egy ilyen melegítőben.
2: Na várjál, kezdjük az elején. Ugye ott volt Robbie Williams.
1: Az
2: Robbie
1: nekem
2: Williams-el
1: tetszett.
2: Kezdték, az jó volt. Meg a Nicole Scherzinger volt a másik.
1: Igen, ott csaj. Énekeltek valami dalocskát. Igen.
2: Én azt hittem, hogy ezzel meg is vagyunk a sztárparádéval, és aztán ugye a Hajdúbé kezdte mondani, hogy hát több televízió csatorna is Amerikában azt mondta, hogy egy nagyszerű halftime show lesz, és állítólag fociznak valakik.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez is mutatja azt Amerikának a hozzáállását ugye a focihoz, hogy ő nekik ez egy ugyanolyan buli, mint amit tudom én milyen mérkőzésen a félidei show, és itt is ez a fontos. Nekik az, hogy egyébként van egy világbajnoki döntő, az a picit háttérbe is szorul.
1: Igen, abszolút.
2: Ez hát, is történt.
1: És megcsinálták a Super Bowl mintájára ugye ezt a halftime show-t. Hát a Madonna az konkrétan reped az arcán a bőr, úgy a full playback, a fele leforgatott klip nyilván, tehát tudjuk, hogy nem akkor érkezett oda a stúdióban. Ide valaki a Bieber élő volt. Lehet
2: az is lehet, de mindegy élő is. Volt.
1: Igazából mindegy is. És közben egy Muppet Show, zenekar Muppet Show, azok ott dobolnak. Tehát ilyen mindent bedobtak. Mindent bedobtak.
2: De nem robban nagyot.
1: Nézhetővé tegyék. A Tomnak a beszéde az elején az jó volt. Szerintem az egy szép beszéd volt, hogy azt ő klasszul elmondta, de hát az... De értem, hogy az amerikaiakat ez jobban ezt érinti, szeretni. Mert nekik hát nem ez. Sportjuk a foci. Nekik nem sportjuk.
2: De akkor még kell odavinni.
1: Rögbi, amerikai futball, baseball, kosárlabda, nem, nekik ezt, ők ezt annyira nem élik, nem népszerű
2: az
1: annyira.
2: Az is egy vicces, gyerekek, ha belegondoltok, hogy van egy foci, amit mitén 100-valahány év óta ugyanúgy játszanak, és akkor ahhoz, hogy ez Amerikában legyen, ehhez azt mondja mindenki, hogy ivószünet.
1: Hát igen.
2: Hát de jó, hát 22 fok van a stadionban, mert hűtik, érted? És akkor azt mondják, hogy hát ivószünet, hát mekkora ötlet, hogy bármit meg lehet, tehát ahhoz, hogy Amerikába kerüljön ez a sport, ahhoz azért bármit meg lehet csinálni? Ezek szerint igen.
1: Hát a Trump oda tud szólni a nem tudom a FIFA-nak, hogy hozzátok vissza a játékost, akit eltítottatok, mert nem úgy volt, és eltítják, bármit meg lehet csinálni. Hát nem is tudom. Szóval, hogy volt egy kis halftime, és volt némi közte valami kis labdarúgás, de nagyon szenvedtem, hogy legyen vége már.
2: Na és hogy éljük meg
1: ezt fájóan.
2: Én megmondom őszintén, hogy ma reggel, amikor megnéztem az eredményt, én picit arra gondoltam, hogy te ennek örülsz.
1: Nem, most azért nem annyira.
2: Hogy te ennek örülsz, hogy kívánság műsorban szerepelhetsz. Annyi éve volt valószínűleg ez az álmod, hogy itt ülj 4 órát, miközben mi Eszterrel majd elmegyünk edzeni, vagy Julival elmegyünk egy cukrászdába. Kicsit én azt tervezem, hogy olyan egy körül majd visszanézünk.
1: Visszanézel?
2: Jó, igen, hogy nézel ki.
1: Jó. Ugye a fogadás tétje az volt, hogy akinek a csapata veszít, az itt kell, hogy maradjon 10 után. És 2-től vagy számokat konferál, vagy egy rendhagyó kívánságműsor, ha a program megengedi, de reméljük, hogy megengedik, mert jó arcok lesznek, úgyhogy...
2: Nem! Ne engedjék meg!
1: Ne engedjék meg a kívánságműsort?
2: A kívánságműsort engedjék meg!
1: Azt mondom, hogy elvileg nem kívánságműsor van 10-től 2-ig, csak azt mondom, hogy ha jó fejek is megengedik, akkor ugye kívánságműsor.
2: Nincs zenebetevés, haver! Nem Nincs. Az van, hogy beugrálnak a DJ otu muzsikák.
1: Nem.
2: Az kell adnod, mint a Györke Atisnak.
1: Igen, csak a Györke Atisnál ugye nem kívánságműsor van, de hát meg sem, ha megengedik, hozzuk. Akkor én meg sem a kívánságműsort. Ugye az izénél lehet kérni a Gerinél. Az Ati csak konferál, és szegényként 5 percet beszél a 4 óra alatt. És akkor erre mondtuk, hogy egy rendhagyó kívánságműsor. Ha ők belemennek, akkor abszolút. Tehát, hogy akkor betelefonálsz, azt kérheted a 6. Guru Josh, meg Dua Lipa projektet, meg nem tudom mit. És akkor én meg felkonferálom, és,
2: jó, de szép
1: és leadjuk. Úgy,
2: meddig kell csinálni? Szeptember 10-ig.
1: Szeptember 10-ig, igen. Itt most szabadságok lesznek, meg oti koncert, meg forgatás. De szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Nagyon várom.
1: Kérhettek ti is majd egy darab.
2: Jó, de betelefonálok.
1: Mindenképpen be kell telefonálni, persze. Úgyhogy szépet húztam tegnap, és át kell utalnom 2 kilót egy alapítványnak.
2: Így van, akit választhatsz te.
1: Akit én választok.
2: Én nagy lelkű vagyok, te választhatsz, jó?
1: Ja, úgyhogy ez egy jó kör volt ez a hétvége.
2: Megérte a hülyének is.
1: Csináltam egy szülinapi bulit, rendeztem a számlát, átutalok 2 kilókat alapítványnak, szép.
2: És beülsz egy 4 órára melózni.
1: Szép.
2: Így kell ünnepelni, nem úr, aki nem pazar. Gyerekek, ennyi.
1: Eltapsoltam.
2: Bármelyikünk megcsinálta volna. Azon gondolkodtam, hogy a zsenialitásomat én magam mivel tudom megünnepelni, mert ugye 2 nagy tétű fogadásom is van, amit megnyertem, egyik az Eszterrel. Ugye? A másik meg most veled. Tehát lehet, hogy én foci orákulum vagyok, csak eddig nem tudtam róla.
1: Hogy így vágod?
2: Hát, hogy mind a kettőnél jó lóra tettem, és ráadásul úgy, hogy ti választottatok. Tehát nálunk is, a mi fogadásunkban is te választottad Argentínát, és amikor Eszterrel fogadtam, akkor is ő választotta a franciákat.
1: Igen, és hoztad is.
2: És gyönyörűen.
1: És hoztad is, igen.
2: Ennyi.
1: Na mindegy, jó van gyerekek, hát ez volt. Trump a díjátadó, erről majd még beszélünk, hát az is zseniális volt, hogy nyakába rakta az érmet, elfelejtette a nyakába rakni, azt szóltak neki rakja oda, megint nem ment le a fotóról, a közös fotóról, megint ott állt, hát ez mindig elsüti, egészen elképesztő.
2: Ezt ő miatta rendezték, na, tehát ő szerintem úgy ment föl, hogy neki végre itt a nagy belépője, ez az egész hercehúrc, ami itt hetekig zajlott az Egyesült Államokban, ez semmi más nem szolgál, mint hogy ő rajta lehessen végre egy fotón.
1: Az szenzációs. És megíván volt valahol, mert megnézzük a videót, ha megpróbálják lehívni, hogy jöjjön már le, hadd ünnepén a csapat, de nem. Ő nem megy le.
2: Igen.
1: És megvárta, amíg fölemelik a kupát, úgyhogy izgi volt. Ja, hát ezek történtek, gyerekek, úgyhogy nektek jó hétvége volt? Jó volt, rendben volt, sűrű
2: nagyon,
1: volt?
2: Majd elmesélem a hírek után.
1: Ja, hát te Teddy Sims, láttam a sztorikat.
2: Csehszlovákiában voltam, mert nekünk még mindig az. Egyébként rohadt messze van, Csehország északi részén fönn van ez az Ostrava nevű város, ami hát gyakorlatilag a harmadik legnagyobb cseh város, és amikor ugye mi voltunk Český Krumlovba, meg már mindannyian voltunk Prágában, akkor itt tudod elképzeled, hogy micsoda szépségek lesznek majd. Ha láttál még Rusnya helyet a világban.
1: Az volt?
2: De ha láttál még, figyelj, elmondhatatlan, és ugye az egész városon rajta volt ez, hogy ez a csehszlovák, és akkor még tényleg csehszlovák volt ez a rész, nek az acélipara volt.
1: Kádárkockákkal, panelházakkal.
2: Úgy van. Az van egy nagyon kis belváros, ahol próbáltak valami szépet csinálni, az se sikerült igazán. Viszont a fesztivál helyszín, azt képzeld el, hogy van egy több 10 hektárnyi terület, ahol az acélgyár volt. de már minden tiszta rozsda, minden omladozik, egy olyan szürreális képet látsz magad előtt, de megtartottak minden, nem bontották le, 100 méteres kémények, 50 méteres épületek, már nő ki belőle a fa, meg a gaz, és ezen a területen van maga a négynapos fesztivál.
1: Ők ez menő.
2: Rohadt jól néz ki.
1: Az menő.
2: Egyébként be lehet menni évközben is, ilyen kiállító terek vannak, tehát jól hasznosítják, bemész, és azt látod, hogy ilyen 5 méteres csövek kilométereken keresztül, de már rozsdás minden.
1: És beengedik oda az embereket? Nem omlik,
2: ami omlik, az körbe kerítik. Tehát ott van egy kis védelmi vonal.
1: Milyen haladó az is, hogy még ezt is kihasználják, igen, tök jó gondolkodás.
2: Igen, és az egész fesztivál ezen a területen van, és gyönyörűen néz ki a maga, hát ilyen avicságában, meg rohadásában is, hogy a régi ott van, a régi a pusztulat, és van benne egy új, egy fesztivál, ahova meg az egész város kijár.
1: Ja. Ott énekelted is Swims.
2: És volt
1: rövid gatyába nézte.
2: A szokás szerint rövid gatyába, újabb tetoválásokkal a fején. Figyelj, ez a csávó, ő tudod, úgy indult, hogy X-faktoros volt odakint, azt hiszem nem is tudom, mibe indult el a Hapsi, és csak feldolgozásokat kezdett el énekelni, mert hát ott ugye azt kell, tehát nem saját dallal mész, és onnan építette föl magát odáig, hogy most tényleg 60-100 ezer ember kíváncsi rá egy-egy koncertjére, és figyelj, sírta a csávó, hogy kijött és megtapsolták. De most mennyire mű vagy, mennyire nem. Aha. De annyira elhiszed ennek a nagy mackónak, hogy kijön, és ott van üvöltve, mit tenni, 60 ezer ember, hogy ott áll percegig, és akkor itt
1: a
2: könnyeit. Hát és aztán olyat énekel, hogy besírsz.
1: Az nagy flash. Igen, láttam a sztorikat, jó egyébként tényleg.
2: Jó, nagyon jó a fesztivál is. Nem azt mondom, hogy menjetek Ostravára, mert szép, de ha magától fesztivál van, akkor esetleg.
1: Jó van, meghallgatjuk akkor. Hát Teddy Simset egyébként be is tehetünk. Tehát
2: szokott
1: meg is
2: lenni.
1: Szokott lenni, meghallgathatjuk. Gyújtik-e integet, jövünk mindjárt 3:30, jó? Mi van, nincs reklám, kérdezi Dávid. Nyár van, egy kicsit egyébként tényleg kevesebb, de van úgy, hogy pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagy Kanizsán járt a Virágos Magyarország verseny zsűrije. Új balatoni szövetség alakul, 5 város fog össze a jövőben. Változékony idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az áldozatoktól kicsalt összeg is csökkent, ezt mondta rádiónknak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hozzátette azt is, hogy ez a kibercsalók elleni 5 csapásuk eredménye.
2: Hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, az ügyfelek jobb azonosításai, és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Nagy Kanizsára érkeztek a Virágos Magyarország verseny zsűri tagjai. A szakmai bejáráson szakemberek többek között a város főkertésze mutatta be a legfontosabb eredményeket és fejlesztéseket. Szó volt egyebek mellett a természetközeli gyepfenntartásról, az évelő növények egyre nagyobb szerepéről és a klímaváltozás okozta kihívásokról, olvasható a polgármester közösségi oldalán. Horváth Jácint posztja szerint idén először a zöld innováció kategóriában nevezett a város, ennek részeként készült el a Nagy Kanizsa zöld túra, amely 12 különleges fa egyedet mutat be egy QR kódos ismertetővel. A Virágos Magyarország verseny eredményeit novemberben hirdetik majd ki. Nagy Kanizsa legutóbb 2021-ben nyerte el a 30 000 főnél népesebb városok fődíját, vagyis abban az évben Kanizsa lett az egyik legvirágosabb magyar város. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévész, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros városvezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről, a szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégi éjszakák száma, ezért úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Változékony idővel indul a hét. A csapadékzóna ma elvonul felettünk, ezért délelőtt még felhős lesz az ég, és kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de később már egyre több felé süt ki a nap. 26-28 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap napos száraz idő várható, de szerdán újra esők zavarhatják meg a napsütést. A szél aznap sokfelé megerősödik majd, és 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 1 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma csak kettecskén vagyunk, a lányok ma nincsenek. Tudja valaki, mi van az M0-ás déli részén? Áll, mint a cöveg. Baleset a belsőben a Duna híd előtt az M1 felé vezető oldalon. Aha, ez van.
2: Jó, kezdődik a hétfő. Egyébként nagy volt a forgalom, gyerekek, az M7-esen is egy csomó.
1: Én is éreztem, vissza. Igen.
2: Ja, úgyhogy lehet, hogy lejárt a nyaralás, vagy kis hétvége volt, és
1: igen.
2: magukat hétfő reggelre a népek.
1: Én is éreztem, hogy jöttem már hétfőn Balcsiról, de hogy valahogy nem úgy tűnt, mint most. Úgyhogy sokan, sok autó van, sokan vannak, igen. De mi vége a Szabiknak? Vagy hát még azért nyár közepe van, még itt az augusztus.
2: Nem, szerintem ez a hétvége, tudod, pénteken elmész,
1: ja, vagy csütörtökön
2: elmész, és akkor nem vasárnap este jössz, vagy délután jössz, hanem hétfőn. Szeretnék protestálni egy kicsit mellettetek, hogy gyerekek, hogy drága jó újságíró kollégák, bár ugye mi nem vagyunk azok, ezt már többször megkaptuk.
1: Igen, nem annyira.
2: Tehát akkor úgy mondom, hogy drága jó újságírók, higgyétek el, hogy a Velencei tónak is, meg a Balatonnak is van elég baja. Nem kell rugdosni. Most elindult ugyanaz, ami nálunk már ugye megy egy hónapja. Most elindult a Balatonnal is. Tegnap láttam a Keszthelyi öbörről mindenki képeket posztol, és hogy mind meghaltok, a már ebbe víz sincs, te oda ne menjél, mert te is bele fogsz száradni, érted, az iszabba térdig, és majd mint a télen a jégbe fogyott hattyúk, ott fogsz megdögleni. Nem. Valóban vannak kritikus helyek, de lehet fürdeni. A Balatonba is lehet fürdeni, plusz egy, tehát hogy ne tegyünk már tönkre turisztikai desztinációkat, ne öljünk már meg embereket azért, mert izék vagyunk, lájkvadászok és kattintásvadászok. Tehát ettől még élhető, lehet egy csomó minden mást is csinálni, biciklizni, borozni, kirándulni, és a kisvíz meg jó azoknak, akik nem tudnak úszni.
1: Igen.
2: Tehát komolyan most láttam.
1: Vannak bizonyos részei a Balaton, fönt ott Keszthelynél, meg ott a kanyarba, ahol kicsit így már a déli partot az úgy kiszárad, de egyébként meg lejjebb jössz, van benne víz.
2: Tehát az északi parton meg...
1: Az északi parton meg szinte meg se érzed egy-két helyen, mert hogy ott meg elindulsz befelé, és 15 méter múlva a nyakadig ér. Tehát, hogy nem az a déli partról fog majd eltűnni szép lassan. De tényleg van, szóval, hogy... Ja, azt láttam, lefotózták, és akkor itt köré.
2: Most megy mindenki.
1: Mellé röltek, igen. Igen. Hello, kívánság műsor, szeretnék én egy diumvizisum számot, igen. Hát ez... Mondani fogjuk majd, hogy melyik nap lesz, jó? Tehát nem váratlan, ez csak itt maradok, szólni fogunk előre. És akkor
2: lesz annak fogadás, még reklámja is, haver.
1: Ahogy azt mondjuk a szélsz is eladja.
2: Smile, kapcsi, így dörzsöli a kapcsi kezét. Hey, DJ Otival kívánságműsor.
1: Extra kívánságműsor, úgyhogy el lesz. És szólni fogunk.
2: Amit ugye sokan megírtak, hogy azért arra készüljél, hogy első védvonalunk, a pajzs maga nem marad itt. Tehát
1: szüretlenül. Ilyen. Szüretlenül lesz majd. Atit berántom magam mellé, hogy közben kezelje a kezelnivalókat. Laci dobálja be a hívókat, úgyhogy jó lesz ez. A Laci felajánlott, ő szívesen marad. Neki ez egy akkora élmény, azt mondta, hogy ő itt marad.
2: Halló, kívánságműsor.
1: Igen, tessék, kívánságműsor.
2: Orgó László szerkesztő.
1: Ez lesz, gyerekek. Na jó van, eltűnt közben, mi van? Az előbb még megvolt.
2: Meggondolta magát.
1: Meggondolta magát? Azt mondta, nem akar játszani, mert láttam, mert hallottam, hogy beszélsz vele.
3: Hogyne, beszéltem vele,
1: Bencének. Ha már egyébként még foci bronz meccs, 10 gól, az mi? Az mi? Hát az legalább futball volt, érted? Én nem láttam, mert nem voltam otthon, csak az összefoglalót. Azért az 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, így lehozni azért az milyen?
2: 10 gól.
1: Gólzáporos bronz meccs volt, az nagy élmény volt. Most ez mennyire, mi volt benne, vagy hogy? Azért 10 gól ritkán van a fociban, hát, tehát nem az a sportág.
2: Tudod, mi van? Valószínűleg az van, ugye, hogy az aranyért való játékban ott sokkal nagyobb, tehát hogy nagyobb a tét.
1: Igen, beállsz védekezni.
2: Igen, sokkal jobban védekezel. Itt meg mind a két csapat úgy volt vele, hogy na, harmadik vagy negyedik, akkor úgyse fog rá emlékezni. Tehát toljuk, menjünk, csináljuk.
1: Igen, ez lehetett lazább védekezés, több támadás, igen, és 10 gól. Noel mutatta az összefoglalót, nem akartam. Nem akartam elhinni, hogy úristen, ez milyen. Milyen gólzáporos azért, az kemény. Kemény volt, ja, jó meccs volt. Na, megvan közben, előkerült? Nem került elő, akkor hívunk valaki más, mert hogy Bence itt lett volna, de Bencével ebből 3 percben történt. Történt valami, úgyhogy Bence eltűnt. Mindjárt megnézzük. Igen, amikor megnyertek a spanyolok, ez volt az első gondolatunk, juhú, Balázs fogja tartani a kívánságosat. Szemetek.
2: Érted, az egész világ szurkolt valakinek, valamelyik csapatnak a VB-n.
1: A mi kis közösségünk.
2: Kivéve egy országot, ez Magyarország, ahol tulajdonképpen amiatt szurkoltak a spanyol győzelemnek, hogy te itt szívjál egy órán keresztül.
1: Itt üljek a kívánság műsorban, igen, tegnap esett többször eszembe jutott, hogy... Közel voltam ahhoz, hogy jönnöm kell, amikor berúgták, akkor igen. Akkor éreztem, hogy jönnöm kell, igen. Én azt hittem, kosárlabdát nézek, írja valaki. Na itt van ez a halftime show, hát ezt figyelj, ezt nézd meg. Tehát ez...
2: Na, hát én Vibor úr
1: énekel. Ide mindent be akartak rakni. Mindent be akartak rakni. A Madonna, meg a Ronaldo, meg a Ronaldinho, azok hogy néztek jár? Mint valami panoptikum. Jó, panoptikumból ott kiszedték volna őket, nem?
2: Gyerekek, hát, 67 éves a Madonna. 67. Hát ja, ahhoz képest...
1: Ugyanannyi kilobotox volt az arcán. Vagy én már nem tudom, mivel, mi van neki befűzve.
2: Jó, de a combjai? Na?
1: Nincsenek ráncai, de ilyen ki van vasalva az egész arca. Nagyon durván nézett ki. Nagyon kemény volt. Na jól van, Dóri. Szia, Dóri, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, mi helyzet?
3: Hát épp a reggeli tornámban voltam, de megállítottam.
2: Úristen, még te minden reggel fölkelsz, és akkor csinálod a kis gyakorlataidat?
3: Nem, csak amikor műszakban vagyok, most dolgozok.
1: Ja, és azt hívod reggeli tornának.
2: Jó, nyugodj meg, tudom, beugrós nem, vagy, beugrós tudom, vagy, beugrós vagy, ugye nem
1: beugrós vagy, na de jelentkezett játékra.
2: Ez igaz.
1: Jelentkezett, hát tudta, hogy lehet, hogy fölhívjuk. Dori, igen. Fújjál, mi kell mondjan?
3: Nem, hallgatok benneteket, csak amíg a torna megy, addig nem, de utána ismét.
1: Aha.
3: Csak itt vagyok.
2: Velmi, milyen torna négy, te műfekvő támaszozol?
3: Igen.
2: Jó, akkor fújt ki magad, hét után hát visszajövünk.
1: Hozzáképzelek valami arcot.
3: Nem, marad. Jó, most.
1: Jó, kivel játszanál?
3: A Ferivel.
1: Ferivel játszanál egyet.
2: Lihegjünk együtt.
1: Én mondom, én egy arcot jó. Mellé tudok tenni, azzal nekem én meg vagyok, tehát hogy ez nincs baj. Na figyelj, akkor indulunk, jó árokat, tessék.
2: Minden reggel csinálod ezt, Dóri?
3: Minden reggel nincs időm. Csak ha dolgozok. Te szoktál tornázni?
2: Persze. Várjál már, a munkahelyeden lehet tornázni?
3: Bemész, a munkahelyemen lehet tornázni.
2: Leteríted a kis laticelt és csinálod.
3: Leterítem és csinálom.
2: Mi a munkád?
3: Amíg nem hív.
2: Meg is vagyunk, amíg nem hívnak.
1: Oh, nem is hallottam.
3: Balázs nem hallottam.
1: Nem, képzeld, nekem fel se tűnt. Elkalandoztam egy kicsit, Dóri. Elkalandoztam.
3: Pedig olyan biztos taktikám volt, hogy csak a kérdéssel válaszolok.
1: Aha, az volt a fura ritmusának a beszélgetés. Nem tűnt föl, hogy mit csinál, csak éreztem, hogy úgy valahogy egy kicsit olyan más a történet. Jó, figyelj ide, hát nincs meg az ajándékcsomag, és most úgy látom, hogy plusz ajándékunk sincs.
2: De nem szexelsz valami kollégával ilyenkor reggel?
3: Nem.
1: Az menő lett volna, bemondod.
2: Igen, hogy de igen, ez óriási. A sport.
1: Óriási szexben vagy valakivel. Igen. Jól van, figyelj ide.
3: Az tényleg menőbb lenne.
1: Igen. Akkor megvagyunk. Köszi a játékot, Dori.
3: Köszönjük szépen.
2: Ciao. Visszaengedünk tornászni,
1: puszi. Hello. Na, ez mi volt? Tornázott? Vagy csinál, vagy dolgozott? De azt mondta, hogy a munkahelyén van.
2: Nem, azt mondta, hogy tornázik minden nap, amikor munkahelyen van. Valószínűleg mit én 8-kor kezd, vagy 7-kor, és akkor 6-tól bemegy korábban, és ott letornászik egy órácskát. Uh-huh. Tök jó.
1: Kérdezi Barnamás, régen hallottatok már nőt így lihegni,
2: igen.
1: Mi? Igen. Szia Balázs, Lami Jamal vagyok, és szeretném kérni a bukott diákot a Zámbó Jimmy-től. Kap be, rohadék. Majd akkor, gyere, ha zajlik a kívánság műsor.
2: Még a másik

0: Ez nagyon, nagyon, nagyon nem oké. Jól van, félreértetetek, azokon a napokon tornázik csak, amikor dolgozni megy. Aha, lehet, ez is egy értelmezés ennek a beszélgetésnek. Sokfajta értelmezése van, nem tudom. Igen.
1: De nem, azt mondta, hogy bent tornál.
0: Bent a munkahelyen. Én azt hittem, hogy arra gondol, hogy mit tudom, nővér, és föl kell futni az emeletre, érted? Tehát, hogy a munkáját hívja tornának, igen. Bali, szeretném kérni a Charlie a majom című főcímdalát. Közi, Peti. Charlie a majom, te jó Isten, tényleg volt ilyen. A jó öreg Charlie a majom. Gyerekek, gyerekek, tegnapi vihar túlélte mindenki? Olyan szintű vihar tombolt és csapott le a Balatonra, hogy az valami egészen elképesztő. Százas széllel. Nálunk is csak szél, eső nem volt, de valami iszonyatosan durva. Iszonyatosan durva. Van is erről egy sztori, majd elmesélem. Csak nem kezdek most már bele, de elmesélem. Mit okoz a vihar, vagy hogy mibe lehet bele? Belecsúszni, vitorlás. Vitorlás hajófronton. Mik történtek ott előttünk? Majd mindjárt.
1: Nem néznek ilyen időjárás appot?
0: Ez egy jó kérdés, nagyon gyorsan jött. Tehát aha. Ez most ilyen, fölnyomták a viharjelzőt, és 20 perc van százas szél volt a Balatonon. Tehát azért az így kemény. Nem is tudom, hogy ki érsz el. Egyszerűen tol a víz oldalra.
1: Hol van hozzá az eső? Mi történt?
0: Ez egy jó kérdés. Volt nálunk egy kicsi a másik oldalon, de kevés.
1: Nálunk is megjött a szél, már dörzsölte mindenki a kezét, hogy végre egy kis csapadék.
0: Végre esik valami.
1: Csepp, aha.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, jövünk akkor mindjárt, jó? 5 perc pontosan 7 óra. Ha nullás kezdődne, vagy megoldódna, akkor szóljatok. És mi is mondjuk, hogy mi a helyzet. Jó, tényleg Balázs elveszette a fogadást, van Isten. Ezeket mind bannold, jó? Ezeket bannold.
1: Jó, hogy nem kérettek dalt.
0: Ezeket az SMS írókat mind bannold.
1: Fordítsd meg, csak azért örülnek neki, mert nem én csinálom, érted? Engem már hallottak eleget kívánság műsorban 20 évvel ezelőtt. Én most megmutathatod, hogy te hogy csinálod.
0: Egyébként igen, egyébként tényleg. De neked azért ez egy ideig ment.
1: Fú, te úristen. És tudod, ott is ugyanaz volt, hogy hát így nagyon dalt nem lehetett kérni, és ezt akkor indította el a Danubius, hogy megszerkesztette előre a
0: igen,
1: zenei órát.
0: Igen, és listáról mondhattál
1: és
0: valamit,
1: így,
0: igen.
1: Igen, és emlékszem, hogy figyelj, vért izzadtál, mire rábeszélted, hogy de én Kozsót akarok, értem, de nem lesz Kozsó ebben az órában. Jó, következő órában jó. Nem jó, most kell, mert a Sanyika most hallgatja. Jó, akkor mondom, nincs Kozsó, Betty Love van. Azt igen. Én nem szeretem. Akkor nincs kívánságműsor.
0: Igen, ugye volt egy 100-as, 200-as, 50-es lista.
1: Azaz.
0: El volt játszva a kívánságműsornak. A világ legnagyobb átverés az akkor is kereskedelmi rádió kívánságműsora. Szeretném kérni a Győzike. Nem, azt nem tudod kérni. Igen. Akkor mitek van? Van egy Safri duónk, egy Szóparti, meg egy Betty Love. Jó, akkor legyen a Safri duó az is. Akkor hallottad, hogy fogalmam, hogy a Safri duót szeretnék a Lajoskának kérni, de hallottad, hogy ott lett elmondani először, hogy Safri duó, mert ő mindenképpen romantikot akarta, de nem volt romantik.
1: Nem, hát azt nem lehetett, és akkor próbáltad rábeszélni az embereket. Mondd azt, hogy kérek egy számot, mert az ugye univerzális volt, igen. Az bárhova, hogy küldenék egy számot a szerelmemnek. És
0: igen, küldenék egy számot, igen, ez mindig jó volt, mert oda azt szerkesztettél, amit akartál. Küldenék egy számot, te vagy a legjobb. Küldtem egy számot, neked oda azt tudok tenni, ami rajta van a listán. Igen. A megállóban is volt ilyen, abszolút. Még nekünk is volt ilyen. Igen. Vitted a listát, és a listából először azt kértek, amit akartak, aztán amikor szerkesztett lett a zenetévé, meg már úgy fölállt valamiféle ilyen programstruktúra, akkor már listából választott. És akkor elvittünk egy A4-es papír, többet, egyet, tizet, és akkor átnyálaszta, és akkor mondta, hogy legyen a Veszban. Jó, legyen akkor, nagyon jó, oké, akkor legyen ez, és akkor szépen lehúzogattuk, amiket kértek. Ez milyen analóg szerkesztés azért, nem? Kívánságműsornak, meg eladva azért, az nagyon, nagyon kemény. Na jövő mindjárt, gyerekek, 3 perc van pontosan 7 óra. Jó, van közlekedés a nullásról, hír írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
2: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi, és Balázs azonnal visszatér!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedő.

0: Díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
1: Ne!
2: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
2: Szállás.hu. Úgy is tett!
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Befejeződtek a belvárosi Bóbita bölcsöde állagmegóvási munkálatai, lecsökkent a Zalaszentgróti víztározó vízszintje, ma bárhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megszépült a belvárosi Bóbita bölcsöde, megújult a Kisfaludi utca felőli korábban vakolatlanul maradt tűzfal, ide új vakolat és homlokzatfesték készült, emellett kijavították a tető bádogozását, pótolták a hiányzó cserepeket és elvégezték a szükséges tetőjavítási munkákat, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint a Herman Ottó utca felőli épületrészen pedig megújult a lábazati szigetelés, új állagvédőjárda épült, valamint kijavították a tető és a tetőablakok környezetében jelentkező beázásokat okozó hibákat. A fejlesztésekre azért volt szükség, hogy megszűnjenek a korábban tapasztalt ázások és a falak vizesedése, a munkálatokra pedig több mint 9 millió forintot költött az önkormányzat. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz ZRT több zalai településen, ezt jelentették be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a Zalaszentgróti víztározóhoz tartozó 29 települést érintheti az intézkedést, egyebek mellett Kehida, Kustány, Szalapát, Türjét, Zalacsány, Zalaszántót és Zalaszentlászlót is. A korlátozás bevezetésére pedig azért lenne szükség, mert múlt héten csőtörés történt, és a tározó vízszintje jelentősen lecsökkent. Közben hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz ZRT több településen is, ma Zala Istvánon, Kerkabarabáson és Csesztrek településeken, kedden pedig Gyűrűsön, Kálócván, Kozmadombján és Porszombaton dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés ideje alatt átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás is előfordulhat. Idén a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilót is megeszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eitman Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogy ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott ezt az árusítőjét, és inkább máshol vásároljuk meg a dinnyét.
1: Borongós idővel indul a nap, és még kisebb esők is lehetnek, de aztán szinte mindenhol kisüt majd a nap, és 26-28 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 15-17 fok valószínű. A következő napokban is marad a változékonyabb idő, az előrejelzések szerint holnap sokat süt majd a nap, és 25-27 fok körül alakul a hőmérséklet, de aztán szerdán már újra lehetnek záporok, zivatarok, és aznap a szél is megerősödik. Ráadásul egy picit hűvösebb is lesz, szerdán csak 24-26 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello.
2: Szevasztok!
1: Jó reggelt, kettecskén vagyunk csak, ugye a lányok nincsenek most, mindenkinek van valami elfoglaltsága, de holnaptól már.
3: Meg hát nyár van.
1: Nyár van, gyerekek, abszolút, hát persze.
3: Ilyenkor mindenki kevesebben van bent a munkahelyén, mint szokott.
1: Így van, nyár van, beleférünk, úgyhogy meg vagyunk. Igazából azt nézem, hogy van egy közlekedési hírű, mert itt valami van a nulláson, ezt többen elküldtétek nekünk, hogy a belsőben, a Dunahídnál, az M1 felé vezető oldalon, ez az M0-as déli rész, és áll, mint a cövek, és igen, az csúnyán is néz ki, ezt nézzük mi is, a haraszti rész, ugye?
3: Próbáld meg mindezt a mikrofonba.
1: Ja, bocsánat, csak közben kifordultam. Nem díjas.
3: Úgy szeretem, hány évet csinálja. Elfordul a mikrofontól és beszél.
1: Duna haraszti környéke. Teljes csutka. De olyan piros, hogy vér nem jön így ennyi belőlünk. Úgyhogy, ja, sűrű. Ott az van, gyerekek. Úgyhogy senki ne menjen. Összeért a ciklusuk, kérdezi valaki a lányok, nem? Ez van.
3: Ez egyébként működik, tehát, hogy közeli barátnők és munkatársak is ugye szépen lassan össze szoktak gyógyulni ciklusilag nőknél. Ez
1: igen.
3: Bizonyított dolog.
1: Igen, hogy
3: nem tudom, hogy nekik már együtt jár-e, de...
1: Igen. Bocsánat, még csak most tudtam csatlakozni, csak érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz az óhajt sóbalival. Már nagyon várom, szarabnál szarabb számokat fogok kérni. Igen, szia Balázs, messzi vagyok, bocsa tegnapért.
3: Szeptember 10, gyerekek, a dátum addig kell megvalósítani.
1: Addig kell megvalósítani, szeptember 10-ig adtunk haladékozni, kicsit nekem az augusztus a sűrű, meg most elmegyünk majd Szabira is, ugye? Úgyhogy utána azért sok minden történik, de pontosan ezért szeptember 10-ig. Szeptember 10-ig megcsináljuk.
3: Na hát képzeld el, mi történt velünk.
1: Na mi történt?
3: Ugye kitaláltuk, hogy 8-a a DJ Oti koncert, mivel meghívás van, életem párját is sikerült rávennem arra, hogy...
1: Ő nem volt még?
3: Azt mondta, hogy így őt ezt még
1: annyira nem kapta el.
3: Azt mondta, hogy még nem elég nagy a rendezvény ahhoz, hogy ő tiszteletét tegye. Most már érdeklődött, hogy azért mennyi, ők kíváncsi ő is, hogy néz ki ez az egész dolog. Még mindig jókat meséltem, hogy nem az én világom tulajdonképpen ez a DJ-zés, de hogy vajó a hangulata az egésznek.
1: Na, még a zene nem is annyira fekszik valakinek.
3: Így van, de hogy parti, hogy jó éreztük magunkat mind a kettőn, és akkor most mondta a Béka is. Na, hát ugye figyelj, hogy mennyire tényező vagy a magyar családok életében, mi már ehhez igazítottuk a nyaralásunkat.
1: Ne csináld!
3: Érted?
1: Tényleg?
3: Így van, Wizzair jegyeket megvásároltam, Olaszország a desztináció, és akkor mondom, ez mond 8-án, kicsinyeim, mennyit akartuk nyaralni, mondták a gyerekek, hogy apa belőletek bőven elég már egy hét, mondtam, jó, köszönjük szépen, értettük, tehát pénteken elutazunk, és pénteken jövünk vissza, hogy szombaton ott tudjunk lenni a koncerten. Tegnap este, mondom, bérelek egy autót, hogy tudjunk menni, ott megnézni a környéket, ahova megyünk, megnézem a Wizzair jegyünket, hogy mikor jön, megy. Látom, hogy tisztelt utasunk.
1: Na.
3: Az önjáratát áthelyeztük.
1: Már hova?
3: Másik napra.
1: Ne csináld. Ez meg milyen haladó? Eddig vagy nem jöttek, érted? Vagy ott hagytak, vagy
3: na most vagy már késtek esetleg. Ezt még nem tudjuk. Igazából küldtek egy e-mailt, de azt én figyelmen kívül hagytam, mert ott már megírták, mert én elkezdtem háborogni, hogy mi az, hogy egy héttel utazás előtt jön ez a izé, érted? Hogy le van foglalva a szállás, és úgy van, hogy ugye úgy mentünk volna, hogy péntektől péntekig, a pénteki járatot megszüntették, azt áttették csütörtökre, viszont a visszajövő péntekit is megszüntették, és áttették szombatra, úgy, hogy szombaton éjfélkor értünk volna haza.
1: Az necces.
3: Hát mondom, azért necces, egyébként tök jó.
1: Mert szombaton van a buli.
3: hogy szombaton van a buli, gondolom oda azért menjünk el, Béka. És van egy csütörtöki járat is, úgyhogy csütörtöktől csütörtökig tart a dolog, de kérdezem én egyébként, hogy ilyenkor, ugye fölajánlja a Wizzair, hogy átfoglalod ugyanannyi pénzért, vagy visszautalják a lóvét. Na most mi van, ha nekem az új dátum nem jó?
1: Nem jó, mert hogy mire lehetne.
3: De várjál, én közben kifizettem a szállást.
1: Aha, ja értem a parát,
3: na,
1: igen.
3: És... nyilván
1: azt meg már nehéz, vagy úgy fizetted, hogy lemondása, vagy nem lemondása,
3: nem
1: módosítás.
3: Nem lemondása, illetve ugye úgy volt, hogy két héttel ezelőttig ingyenesen le lehetett mondani, aha, de most már mondta a szállás, hogy tessék kifizetni.
1: Tessék ilyenkor,
3: igen, hogy ilyenkor mit csinálsz? Most szerencsére mi meg tudtuk oldani, de mi van akkor, hogyha mondjuk az a dátum nekem már nem lett volna jó utazásra, akkor írok a szállásnak, hogy kedves szállás, a csúnya vízre eltette a repülőgépemet, nem tudok.
1: Igen,
3: nem
1: tessék segíteni. Ja. Technikai, tehát miatt lehet a technikai ok, hogy átraknak nyáron? Ez egy jó kérdés. Hát ugye, tehát, hogy valószínűleg tele van a gép, valószínűleg mennének, valószínűleg, tehát miért pakolgatják? Miért borítják meg ilyen szinten menetrendet? Azért ez egy jó kérdés.
3: Több gép van pénteken, és akkor ők már nem fértek be, vagy többet kellene fizetni mondjuk a repülőtérnek, hogy legyen ugye egy ablakod, amit használhatsz, és igen, ezért aztán áttettek csütörtökről csütörtökig.
1: Igen, mert ezt nem, ezt sose fogjuk megérteni. Így valaki még annyi, hogy Dublinból indul.
3: Igen, és van egy ilyen kellemetlenség, tehát ennyi, onnan még haza kell jönni, de szombatra a bulira itt leszünk.
1: Jó, szombatra jöttök. Ilyen nagyon közeledik azért ez az augusztus 8, és ez ugye azért nagyon nagy baj, mert viszont nagyon telik a nyár. Tehát, hogy ilyen nem tudom lassítani, nem tudom elhúzni.
3: Ilyen két hét a júliusnak vége, tehát a nyár közepénél vagyunk.
1: 20 nap a buli.
3: Most konkrétan, és neked ez a 20 nap, mert mi nekünk még hagyján többieknek, de hogy te minden nap ebbe élsz most, és minden nap megbeszélés, és mi...
1: sűrű.
3: Neked ilyen lesz. Ilyen lesz, és tudod, mi lesz? 9-én reggel így ülsz, fölkelve az agyom, hogy mi van?
1: Igen.
3: Hova tűnt ez az egész?
1: Mi történt?
3: Hogy
1: mi történt az este a backstage-ben, mert az már megint nincs meg.
3: Jó, de az már egy másik dolog.
1: Igen, eltűnik, de akkor még utána van azért egy dupla plázs, meg egy forgatás. Tehát, hogy ez kemény az augusztus. Na, mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek, nem jelöltek? Mutasd a népsort,
3: hát,
1: rajta vagyok?
3: Nem.
1: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
3: Na, ez a nagy kérdés.
1: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
3: Még keresed, nincs még várod.
1: Hogy lehet egy ilyet eldönteni? Vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
3: Hát szerintem itt az idő, telefonálj,
1: kit
3: Magyar
1: kell
3: Péter, Péter Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
1: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
3: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
1: Igen, de ugye most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
3: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
1: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja. Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Ez nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit. És aztán a végén megérkezek én.
3: Hát de igen, jó. Én azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
1: Szerintem
3: tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ez
1: nem csatlakozott sehová.
3: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye? És ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. De hát gondolom, hogy igen.
1: Aha.
3: Ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
1: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
3: Jó, évfélig.
1: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
3: Jó, tehát az idéglenesett elviszed.
1: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
3: Tudom, hogy
1: én leszek az idéglenes. Ott buli lesz.
3: Várj, az idéglenes köztársasági elnöknek van tulajdonképpen jogköre? Vagy az csak egy ilyen, hogy hát azért legyen
1: valaki? Oké, ez egy jó kérdés.
3: Mi lesz az első döntésed?
1: Mit tesszük?
3: Mi lesz az első döntésed? Mi lehet?
1: Mit kérhetek?
3: Bármit. Mivel jár? Hát a köztársasági elnök, ne viccelj már, bármit kérlek.
1: Igen, mert mindig csak azt hallom, hogy alá kell írnom valamit, amit elém tesznek. Ilyenek már volt egy pár az elmúlt években, hogy aláírták, amit elé tettek. Jó vagyok az idéglenes, én nem fog megsértődni aztán, hogy ballagjak el, utána elmegyek. De most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
3: Próbálod összehasonlítani a dolgot.
1: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
3: Lehetnek mesternek lenni.
1: De nézzük már meg engem. Érted?
3: Igen.
1: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
3: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
1: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
3: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
1: semmi.
3: Számít.
1: A szigetes bulim, a smafú. Érted? Hát elmegyek, lenyomom a idéglenes, és amikor kell, akkor hátralépek. És azt mondom, tessenek parancsolni, jöjjön akkor a Kepes András újságíró, vagy a mit tudom én, a Kulka János színész, vagy a nem tudom ki legyen, az idéglenes. Ugye, mert hogy erről is beadtak közben egy ilyen, hát 16 tudós művész összefogott, és beadtak egy közleményt, hogy kiket jelölnének.
3: Ki tudunk mellé állítani, akik egy ugyanilyen petíciót beadnának?
1: Már hogy érted?
3: Hát, hogy a Kulkáig beadták ezt a petíciót, hogy ők kit szeretnének.
1: Ja, hogy legyek én, adják be az én petíciót.
3: Igen, hát igen,
1: mindenkit.
3: Ma, akit akarsz. Jó, igen. Mondom.
1: Kinek volt több nőklapja címlap? Nekem vagy Polgár Juditnak? Na. Hát most őszintén. Meg ki lenne szórakoztató? Én
3: jobban.
1: Vagy a Polgár Judit. Ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán?
3: Jó, és a nőklapja?
1: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a Blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
3: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
1: Ki se írják.
3: Na kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
1: Úristen,
3: a tárgyacsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
1: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Nagyon jó, ti tisztségeket kapnátok. Amit akartok, jöttök mentek. Kicsit házilag osztanám azért ezt.
3: Az olaszországi nagyköveti poszttal azzal most mi van?
1: Olaszországi nagyköveti?
3: Igen.
1: Visszarakjuk
3: Jenő
1: a csiszát. Nem sok vizet zavar. Menjen újra, Jenő. Akar? Én benne
3: arra
1: vagyok.
3: Mondjuk én is benevezek szívesen, én szeretem a taljánokat.
1: Igen. Bari, ha elintézed az elhajlási engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartóadót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
3: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye? ez is egy jó, nem akarok mellette korteskedni, inkább mellette, de egyébként ez egy jó érv.
1: Azért valaki, én ezzel nem viccelnék, szakértelmet tekintve te lennél a leghozzáértőbb az egész bagázsból. Most ezek a Rubik Ernő, Lovász László, ők akik aláírták, Antal György, Kapu Tibor űrhajós, aha, tehát ők írták alá, hogy legyen a Polgár Judit.
3: Hát mondjuk elég erős csapat állt.
1: Oké, már nézzük, ki tudunk felvonultani a másik oldalon.
3: Hát,
1: Barabás Albert, Kapu Tibi, Kelemben van, Kepes András, Lovász László, Mácsai Pál, Rubik Ernő, Závada Pál, gyerekek, írók, művészek, űrhajósok. Ki van az én oldalamon?
3: Hát el tudom képzelni.
1: Spigiboy,
3: így van, Mohát.
1: Igen. A Happy Ganget, remélem az UFO zenekart is magam mellé tudom állítani, a Groove House és a Splash. Mindenki, aki ott én felépet írja alá. Igen. Szóval azért nekem is vannak nagy nevek.
3: Igen, nem tudom, mekkorát esik a latba, de vannak.
1: Igen. És mennyi az idéglenes? Az mennyi egy hónap, két hónap? Vagy amíg elne, azt tudjuk, hogy ha jönnék, mennyi időre jönnék? Mennyi idő tudnám
3: egy hónap,
1: ott Sándor Palotában?
3: Azt hiszem 30 napot?
1: 2 év.
3: 2 évig lehet idéglenes?
1: Petlaknék a Sándor Palotában 2 évig.
3: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
1: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
3: Menő lenne. Jó, parkolót hadd kérek a Sándor Palota elé, mert az rohadt drága a parkolás.
1: Ennél többet is kérhetsz. Ne írd be.
3: Én kevésen meg vagyok.
1: Azt mondja, hogy nagyjából 2 év, mire új alkotmányt írnak, aha, és akkor mire megírják, akkor úgy vagyunk meg. Hogy akkor 2 év után viszont lesz akkor már állandó.
3: Mi lenne az első döntésed?
1: Csak jó.
3: Hogy akarsz bevonulni Magyarországtól?
1: Mondom, kenyeret, cirkusz, ingyenes rendezvények, ingyensörök, nagy városligeti felvonulások, nagy bulik, hát ezt tudnám ajánlani. Hát 2 évig szórakozzunk. Két év után megint jön majd valami kicsit mufurc, ilyen nagyorú, magát nagyon komolyan vevő, kicsit unalmas köztársasági elnök, és tudjuk, hogy ennek az intézménynek a legizgalmasabb 2 éve volt, amit ott töltöttem. Hidd el, hogy utána, milyen köztársaságon kicsit ilyen komoly észrevetted? Ilyen nagyon hivatali,
3: hát
1: nagyon komoly.
3: Hát a pozíció
1: ilyen,
3: az a megköveteli.
1: Ha most aztán én köztársasági elnök vagyok. Hát az... Mi a guba?
3: Akkor csak beszéljünk a fontos dolgokról.
1: Mennyi a lóvé?
3: Hát valószínűleg...
1: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak.
3: Hát kapsz, ugye, palotát.
1: Igen.
3: Kapsz védőőrizetet, kapsz gépkocsit, kapsz
1: és kapsz életjáradékot is. Tehát ugye van egy holtodiglan tartó életjáradék, elvileg ezt visszavonják, vagy nem, de elvileg ugye a lejártak is kapnak évi, nem, vagy havi, nem tudom, 2-3 milliót. Az alapbér illetmény havi 6 millió forint.
3: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
1: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
3: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
1: Balázs az első parlamenti nyilatkozatán bedönteni. Fél óránkénti hírek eltörlése, NMHH megújítása. Lenne munkám. Azért lenne munkám egyébként. Megpróbálnám egy kicsit újra szabni a médiatörvényt, hoznék új szabályokat a rádiózásban, ti pedig jól szórakoznátok, és élveznék az egészet. Biztos. Aztán jönne valaki
3: de
1: 2 év után.
3: De nem lenne gyanús, hogy mindig DJ Oti koncert lenne az ingyenes?
1: Szerintem több, ahol fellépnék én. De nem én vagyok, hiszen ott Oti van. Tökéletes. Szóval értem a Juditot, meg minden, de hogy aha, hát Fere se tudja.
3: De ki? Oké, de akkor ki?
1: Hát most...
3: Értem a Juditot,
1: értem,
3: de azért a...
1: Igen, feles... de hogy úgy...
3: Na.
1: Hát azért, na.
3: Hogy valami tessenek igazán formabontót. Csináljunk valami igazán formabontót végre.
1: Igen. Igen. Mostani köztársaság előként a kitömött Mádl Ferenc is jobb lenne. De hülyék vagy. Mire lenne szüksége az országnak? Mi rendezvények?
3: Igen, jó
1: szórakozás,
3: hangulat.
1: Jó hangulat?
3: Hát az hiányzik nekünk. Én igazából ez hiányzik.
1: Igen.
3: Lemondasz.
1: Én a fizetésről lemondok, a havi 6M-et átutalom a Sebestyén Balázs Alapítványnak, amit egy offshore cégből aztán kiszervezek természetesen, és úgy csinálok, mint a gyerekeknek adnám, de nem adom gyerekeknek, csak eljátszom, hogy nekik adom. Így van. Nem Banán köztársaság lenne, nem Balázs köztársaság.
3: Jó.
1: Teljesen jó történet. Ja, Istenem! Picit azért én most meg vagyok sértve.
3: De még csak föl sem merült a neved.
1: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
3: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
1: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
3: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se. Ez
1: nincsenek se. Érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
3: Na jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda. Átműtetnéd magad ezért?
1: Smink, egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnám, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
3: Aha.
1: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyával. Iszonyat magas sarkú, és azt számom, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? És nőnek öltöznék pénteken. Hát nem mondom, hogy nem sírná.
3: De nagyon várnám.
1: És aztán jöjjön az állandó majd 2 év, jöjjön, elmegyek, csináljuk, csak addig egy kicsit nevessünk már. Érezzük magunkat jól. Hát most az egész súlyok körül ügy milyen fárasztó volt, meg unalmas, meg az egész politika már annyira rossz, meg unalmas. Hát legyen tánc, felkiáltása legyünk. Igen. Mi a helyzet a... De jó, azt nem mondom.
3: Ne.
1: Mit legalizáljunk, mit ne. Igen. Legyen tánc. Na jól van, gyerekek. És akkor most Judit? Judit a végső?
3: Hát most egyelőre nem, még ugye szavazás lesz erről, tehát el kell, hogy fogadják.
1: Tényleg?
3: Igen, persze. Ez csak előterjesztés jelen pillanatban. talán még az se, úgyhogy azután kell egy bizalmi szavazás, és utána lesz köztársasági elnök.
1: Igen. És igen, az milyen vicces lenne, két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnám lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
3: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
1: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még két évig. Nem! Nem megyek el. Jól érzem magam. Sem tudnának kiradni.
3: És mondani, nézzétek meg, mit adtam ennek az országnak a két év alatt.
1: Teljesen megbolondulnék abban a két évben, tudod, és a végén rájönnék, hogy nem tudnak eltakarítani. Nem tud, nem meg volt beszélni, lemondok. Nem. Nem megyek sehova.
3: Költöz ki. Nem.
1: Igen. Igen. Szoboszlai maradhatnak, kérdezi valaki. Igen. Egyébként azt is rendbe tenném egy kicsit a magyar futballt is. Annak is nekiállnék.
3: Az végképp semmi között nincs egyébként köztársasági elnökként, de...
1: Igen. Minden pénteken Sebestyén Babett. Így hívnak. Így hívnak majd. Így hívnak péntekenként. Ja, Istenem, ez az egész politika, de nehéz ez. Na jó, oké. Ma éjfél.
3: Megadtad a határidőt.
1: Ezt a határidőt. Tehát
3: eddig csöröket a telefonod. Jó.
1: Ma éjfél. Jó, ennyi időtök van még hívni. Jó, utána már biztos, hogy nem vállalom.
3: Tízkor elalszol, reggel azért még néz rá, hogy volt-e nem fogadott hívásod.
1: Az még számítson bele, jó? Na, jövő mindjárt, gyerekek. Fél 8-an pontosan küldjetek infókat a nullásról, ha ott álltok, hogy tudjuk, mi a helyzet. Jó, mi pedig jövő mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trump

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Könnyen lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek, készen áll az Olajbányás stadion az NB2-es bajnoki szezonra, eső és napsütés is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Ne hagyjuk magára a készülő ételt, erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zalavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes, sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ennek belégzése percek alatt rosszul léthez és eszméletvesztéshez vezethet. Ezért figyeljünk oda sütés és főzés közben, és ha felcsapnának a lángok, azonnal hívjuk a tűzoltókat. Önkéntesek szépítették meg az Olajbányás stadiont, a futballklub hirdetett társadalmi munkát, amelynek keretében a szurkolók és segítőik lépcsőket festettek, zsalút bontottak, és kitakarították a lelátókat és a sporttelepet, így minden készen áll arra, hogy a hétvégén elkezdődjön az NB2-es bajnoki szezon, olvasható a klub közösségi oldalán. Itt arról is posztoltak, hogy már megvan a végleges menetrend, eszerint szombatonként lesznek a hazai mérkőzések, hogy minél többen ki tudjanak menni a meccsekre. Az NB2-be feljutó kanizsai focisták most szombaton játsszák az első hazai mérkőzésüket. Az első fordulóban az első osztályból kiesett Diós Győr érkezik Kanizsára. Változékony idővel indul a hét. A csapadékzóna ma elvonul felettünk, ezért délelőtt még felhős lesz az ég, és kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de később már egyre több felé süt ki a nap. 26-28 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap napos száraz idő várható, de szerdán újra esők zavarhatják meg a napsütést. A szél aznap sokfelé megerősödik majd, és 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, egy időjárásunk van.
2: Van, egészen pontos.
1: Köszönjük
3: szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Írta valaki még a köztársaság elnöki, meg az ideiglenesen viccel előttünk nagyon jó, hogy ha ma 8 óráig nem hívnak fel.
2: Már 8?
1: Este 8 az ultimátum. Akkor román köztársaság elnök leszek.
4: Én meggondolnám.
1: Jó, Péter. Tehát ezt tudom még az előző megszeshez mondani, hogy ha ma 8 óráig nem szólal meg a telefonom, kérnek elnézést az előző jelölésért, és jelölnek engem, román köztársasági elnök leszek. Szóval erre tudunk még időt. Időt adni így ebben a formában. Na, de viszont még beszéljünk azért egy kicsit erről a spanyol-argentin dologról, mert hogy azért itt nagy dolgok történtek. És
2: foci nem
1: nagyon történt, igen. Előtte gyorsan még egy közlekedés, mert többen elküldtétek közé, hogy kértünk infót. M0-áson több kilométeres a sor, úgy megállt, mint Katiba a gyerek. M4-es irányában az M0-ás távolságban két emberke sétál, úgyhogy legyetek óvatosak. Aztán itt már lehet, hogy írta valaki, hogy elindult a sor, de hogy ott tényleg, Marci, köszönj, hogy elküldted, de nagyon nagy baleset volt, és az M1 Bicskénél a belső sávos sor is úgy néz ki, hogy elindult ezt.
2: Küldte. Na várja, arra Marci, írta Marci.
1: Arra írta, hogy ez elindult, ja. Igen, de a nulláson még mindig van valami. Igen, ez az M0-as Dunaharaszti kijáratnál araszolva lehet haladni, Siófokra tartunk, aki teheti, kerüljön, de legalább már az is elindult, ott egy nagyon, nagyon nagy baleset volt. Mentők, minden hatóság a helyszínen, az M1-es felé vezető oldalon egymásba hajtott 6 gépkocsi, gyerekek. Mi csak azt láttuk, hogy dugó van, és hogy írtátok, hogy sok a baj, most kezdjük kibogózni, hogy mi történhetett itt, sok autó ment egymásba. Balázs, hagyd a köztársasági elnökséget, a NAV elnököt is keresik. Egyébként...
2: Nagyobb a lóvé.
1: Egyébként...
2: Ott azért, van a rálátás.
1: Egyébként...
2: Annak a zsebében turkálhatsz, akiébe akarsz.
1: Én megmondom őszintén, azért Zsül Katás ügyeit nagyon átnézném. Tehát, hogy szerintem ott komoly jogsértések történtek az elmúlt években.
2: Zsült ismerve
1: maga az Al Capone, úgyhogy arra Katás dologra azért nagyon, nagyon ránéznék. Na de, hogy Trump, gyerekek, hát erről beszéljünk csak egy fél mondatot, mert hogy én már nem tudom eldönteni, hogy a világ legnagyobb trollja, őt szedálják valamivel, és bárki, aki elnök lesz Amerikában, előbb-utóbb gyógyszerekkel hűítik el. De hogy a csávó azért még egy pár évvel ezelőtt mutatott valamiféle, nem tudom, erőt, meg energiát, meg jó szónok volt, meg jól tolta. Hát ugye megtörténik az eredmény hirdetés, ahol azt látod, hogy a spanyol válogatott nyakában már az éremmel, fent állva a pódiumon, várja azt a pillanatot, amikor is egy ember fölemeli a kupát, ugye a csapatkapitány egy tök mindegy, fingom nincs, hogy kicsoda, megeveli a kupát, és ott nincsenek mellette politikusok, az csak róluk szól, az csak a játékosokról. Érkezik az öreg. Ugye? Hát itt azért ő szólt, hogy ide azért ő lemenne, és gratulálna a csapatnak.
2: Ő adta át a kupát.
1: És ő adta át a kupát, és én nem tudom, nekem déjà vu van, én ezt már láttam valahol tőle, de hogy az milyen verseny volt, hogy holhol nem tudták kirángatni a képből, és ugyanott maradt, ezt most megfogjuk majd találni, hogy úgy is megérek, hallgatok. És azt látod, hogy lejattol mindenkivel. Kicsit ott így kóborol, mint egy ilyen elveszett macska, nem tudja, hogy mi van. Tényleg ilyen Joe Biden-esedik az öreg, nagyon durván. Néz balra-jobbra, majd gondol egyet, és beáll az ünneplő spanyolok mellé, szembe a fotósokkal elkezd vigyorogni. Rohan valaki a FIFA-tól.
2: Próbálja az elnök úr lehozni.
1: És próbálják lerángatni a színpadról, hogy jöjjön le, mert addig a spanyolok nem emelik föl a kupát, és nem kezdenek el tapsolni. És nincs ez a nagy közös ünneplés, tűzjáték, konfeti, stb. És azt mondja a Trump, amit én mondok este 8 óra után, ha felhívnak, hogy ne!
2: Én maradok.
1: Nem megyek el. És nem tudják leszedni a színpadról, és komolyan megnéztem a testbeszédét, a mozgását. A határán vagyok, hogy eldöntsem, hogy ő ezt most direkt csinálja, vagy teljesen elhűlt ő is, és elvesztettük. És egy év múlva tényleg Joe Biden-nél válik az öreg. Mert nézd, kolbászol, megfordulod el, rohannak érte, oda rohan érte szerintem valami, nem tudom,
2: Infantino.
1: Infantino, ugye fifás ember? és szól a Trump, hogy gyere haver, gyere el innen, gyere, ez most nem a te pillanatod. Ránéz a Trump, és azt mondja, nem.
4: Én maradok.
1: És nem maradok. Megy el. Majd, de várjál, figyelj, majd amikor megtörténik az ünneplés, akkor meg elkezdett, mint egy ilyen kacsa ott így balra-jobbra sétálgatni, mint aki tényleg nem tudja, hogy hol van.
4: Hát elmegy 3 méter, de visszajön egyet,
1: igen,
4: hogy azért még a kép szélébe ő benne legyen. Megvan az arany, hogy hívják ott, lövő csávó például, aki arra vár, hogy eljöjjön a főnök.
1: Igen,
4: figyelj,
1: várja.
4: Odaáll, igen. Mindenki, igen, most befut Infantino,
1: megvárja,
4: elhozza,
1: hogy a Trump menjen el. És nem, egy igazi bohóc.
4: Elnök úr, legyen kedves lejönni. Nem.
1: Majd megtörténik az ünneplés, ő elindul, és ezt időpontán azt mondja, hogy nem megyek.
4: Igen, kicsit
1: és egy kicsit visszasétál. Figyelj, felfoghatatlan. Nem tud, most már, de tényleg nem tudom eldönteni.
4: Nem
1: tűnik
4: tudatos,
1: minden nagyon nem, tudatosnak.
4: Ez
1: igen?
4: Tudatos. Ez biztos, hogy tudatos a csávó. Úgy érzi, hogy ez senki másért, csak miatta rendezték a labdarúgó világbajnokságot.
1: Szerintem az van, hogy őt most már folyamatosan szedálják, hogy az amerikai, hát hogy is mondjam, csak háttérhatalom azt csinálja, amit akar, ezért őt már teljesen leszedálva tartják egy éve, és néha még így bebeengedik emberek közé, akkor történik ez. Ez már nem tűnik nagyon Trumposnak, ami itt történik. Ez már valahogy egy ilyen fura önmaga paródiájába váló öregember kezd lenni. Csak eljössz, csak nem vagy ennyire nárci, csak érzed, hogy az érted, hogy te vagy a rendező ország, és te vagy az Egyesült Államok elnöke, de hogy ez nem rólad szól. Vagy akkor írja egy hallgató, hogy adjanak neki egy érmet, és akkor örüljön ő is. De el kell onnan jönnöd. És nem jön el a csávó, érted? 4 éves szinten van. Tehát az egód 8 év vagy 7 év elnökösködés után nem jutott el oda, hogy oké, gyerekek, átadom, örüljetek, ünnepeljetek, hanem ott akarok maradni. Ez a klubvilágbajnokságon volt.
4: Igen, a Chelsea Paris Saint-Germain 3-0 lett a végeredménye, ott konkrétan nem megy le a csávó.
1: Én mondom, hogy én láttam ezt a jelentet valahol, csak én azt hiszem, ezt behalóztam, hogy deja vu van, ő ugyanezt megcsinálja. Rángatják le a színpadról, és mondja, hogy nem. De nem!
4: Ott is Infantino van, és ő ott azt választja, hogy megpróbálnak elbújni a tömegben.
1: Igen, akkor elbújtatja a tömeg mögé a Trumpot, mert ugye ez tök híres policyjuk, hogy ezen a képen senki nincs politikus.
4: Igen, csak a csapat.
1: Csak a csapat, és ez a pillanat, ez tényleg rólatok szól. Tehát, hogy tudjuk, hogy te vagy a világ leghatalmasabb országának leghatalmasabb emberre. Ja, itt van, hát ez szenzációs. Itt visznek egy nagy kupát. Átadják a játékosoknak, klubvilágbajnokságnak, Trump meghajolva.
4: És ő marad.
1: És mutatja neki, figyelj, mutatja.
4: Beszélget.
1: Mutatják neki, hogy menjél le, megint megpróbálják lehívni, és ott sem megy sehova. Hát ez, és ugrál velük a pódiumon. Vagy a csávó egy ekkora showman, én nem tudom ezt.
4: Ekkora showman, hidd el.
1: Ekkora showman,
4: Amerika,
1: igen?
4: Amerika, hát ezzel nyert. Nézd meg, és akkor elvizik hátra a tömeg közé, és ott megpróbálják elbújtatni. Fihető, ezzel nyert, ezt csinálta végig a választás alatt. Minden
1: hogy szembe megy mindennel.
4: Igen, a nagy színészkedés, ott lenni a nagy eseményeken, rajta lenni az összes fotón, ő szerintem tök tudatosan választja ezt a részét a dolognak, mint ahogy most is.
1: És akkor ilyenkor lesatírozzák, vagy leszedik a képről? Vagy...
4: Hát szerintem 2 kattintás. AI-jal megcsinálni. AI-jal
1: leszedik. Írja valaki, nekem is ez volt az érzésem, hogy ez egy ilyen kezdő demencia. Tehát, hogy egy téveigés, meg az egész, hogy ott jön-megy, az valahogy úgy néz ki, mintha ő már úgy nem lenne ott minden pillanatban. Figyelj, 80 éves a pali. Tehát, hogy vagy 79-80. Tehát, hogy itt azért ez megengedett. De mondom, olyan, mintha mindenkit ott ebben az elnöki intézményben egy kicsit tudatosan leszedálnának. Mert hogy...
4: Jó, akkor itt van a Super Bowl.
1: Igen?
4: Ahol most írja Anna az infokat, hogy az Egyesült Államok elnöke tudatosan nem vesz részt.
1: Nem mennek el, így van.
4: A futball amerikai foci döntőjén. Kivéve Donald Trump.
1: Igen.
4: Aki elment. Igen.
1: Igen. A gyógyszert vagy emelni kell, vagy csökkenteni, de ez így nem jó.
4: Hát mindig az a kérdés, ugye, hogy ezen így elröhögcsélünk, hogy fotókra trollkodja be magát a csávó, de hogy egyébként a döntéseinél mi van? Érted?
1: Na hát ez a nagy kérdés.
4: Ugye, mindig ez a nagy kérdés.
1: Az utóbbi években itt az elnöki intézmény, már a Joe Bidennel, meg most már lassan Trumpal, tényleg egy ilyen nagy durranás történet. Hogy ezt a nagy durranásban így ábrázolták az elnököt. Hülye, szenilis, rossz döntéseket hoz, megtámad országokat, de egyébként finge nincs, hogy mi történik, és fölemeli a baseball sapkát, és ledarálja a helikopter rotorja. Tehát ezt láttad, ugye a nagy durranás, azt mondod, hogy no way, ez nem történt meg.
4: De igen.
1: Majd jött a Biden, meg most már kicsit a Trump, és azt gondolod, de igen. Tehát ez valójában ez róluk
4: szól. És ugye mondtad a filmet, hogy mi történik, megtámad országokat, na? Hát,
1: igen, nem,
4: a Hormuzi szorossal mi van?
1: Igen, nem, de ez egyszerűen kretén, megalomán a fickó. Egyébként ezt is, igen, ezt is el tudom képzelni, hogy van egy ilyen olvasata. Hogy azt hiszi, hogy ez is egy picit róla szól egyébként. A világvezető orvosi értelemben vett idióták, tényleg így van. És hogy egyszerűen csak rajta akart lenni a fotó mindenképp.
5: Sziasztok!
1: Hello, Anna!
5: Megérkeztem én is. Én azt nem értem, de tényleg nem értem. Értem, hogy a világ egyes számú első embere, mindent megértek, de hát mindenki alámegy. Tehát nyilván az öregnek ugye van egy megalomán hozzáállása a dolgokhoz, de lásd ugye ezt a piros lap kérdést, amin úgy túllépett a világ.
1: Amikor elintézte, igen. Ah, amiről Bundy is beszélt belőle, náluk. Nagy hír volt belőle,
5: igen. De úgy túlléptek.
1: Hát, nem nagyon tudtam, hogy csinálni.
5: Az idő. Na igen. Ez az. Csak hogy mindenki alámegy. Tehát egy ilyen dologba is az Infantino, akit most ugye újra akarnak választani, hát nekem ez érv lenne arra, hogy ne válasszuk őt újra.
1: Oké, de hogy tudod, tehát ott áll az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nyilván a titkosszolgálatok árgus szemekkel figyelik, ha csak valaki közel megy. Ott áll melletted tényleg a Trump. Mi vagyunk ott ketten. Igen. Te meg én, meg mondjuk te is ott vagy. Ünnepünk a spanyolokkal. Hogy szeded le
4: a
1: világ leghatalmasabb elnöke, hogy megkopogtatod nagyon tiszt, hogy elnök úr, jöjjön le. Tapsol, rád néz és vigyorog. Vannak és látod, hogy nem mozdul, lerángatom?
5: Nem, vannak protokoll tanácsadói, és szerintem meccs előtt ezeket mennyire? Át szokták vele beszélni. És nem tudod lerángatni, de talán, hogyha megmerni valaki neki mondani, akkor lehet, hogy beljebb lennénk.
4: Szerintem az a baj ezekkel az emberek.
5: Szerintem meg nem.
1: Nem mondják ne, el, hogy
5: miért? Szerinted az Infantino azt mondta, nem azt mondta, hogy elnök úr nézze. Két sárga út, tehát a piros lap, az egy következő meccs eltiltását
4: ebben
5: jelenti.
4: Ebben mondjuk igazad van.
5: Elmondják igen, neki? Igen. Nem igen. Mondják el. Tehát nyilván kreténné válsz teljesen. Tehát ez olyan érted, hogy...
1: Tehát, hogy nem kap soha, nem...
5: Nem kap.
1: Nincs
5: nem
1: egy
5: kap.
1: Ilyen protokoll, hogy elnök úr, innen átveszed, tehát gyere, lekérlek a végén, mert ez egy közös fotó, 50 éve így csináljuk, nincs rajta senki.
5: Szerintem
1: vagy ott
5: nincs.
1: Azt mondja, jó. Érti? Igen. De hogy? Érti? Igen.
4: Szerintem simán ez van, hogy előtte azt mondja, hogy persze le, és nem jövök.
5: Hogy megvilágosodik, nem tudsz már mit csinálni vele, tényleg.
1: De pont úgy néz ki, mint egy megvilágos

0: egymás után minden évben eljátsz, hogy ott marad a fotó.
1: Igen, egyébként ezzel már nehéz
0: valamit kezdeni. Ő áll a közepén, és ez teljesen egyértelmű, és nem is nagyon csinál belőle titkot. Nem? Így valaki nagyon igaz, a nagy durrás az egy dokumentumfilm.
2: Csak akkor még nem tudtuk.
0: Igen, a 8-as évben lejött a
1: nagy durrás. Azért nekem a nagy durrás az egy az egybe Biden, nem ő annyira. Ő másba.
0: Igen, nagyot hal, mert előtték a fülét. A feje teflonból van.
1: Hát igen.
0: Hát Vietnámban. A fülét Koreában szedték el, igen. Addig nem csinálj meg a fotót, amíg el nem sétál, írja valaki.
2: Ilyennel valamivel el kéne terelni a figyelmét.
0: Tényleg valaki a titkosszolgálat tud csak rá.
2: Nyalóka, elnök úr, nyalóka.
1: Nagyon szereti a szép nőket, szerintem azzal el lehetne terelni a figyelmét.
2: Egy csaj lehívná.
1: Igen.
0: Hát meg pedó is az öreg azért kicsit, azért az Epstein akták óta tudjuk, hogy
2: van baj.
0: Hogy azért nagyobb bajok is vannak, igen. Mint hogy csak a szép nőket kedveli, igen. Trump olyan, mint a jövőbeli sebességköztársaság elnök. Na így tudnék én, hát ha ennyi kell közjogi méltóságnak lenni, hogy nem megyek le egy fotóról, hát én tudok ott állni. Egy magyar válogatott mellett, aki kiút majd a 2072-es világbajnokságra.
1: Tudsz kellemetlenkedni.
0: Így tudok viselkedni.
2: Hosszú időre tervezel, ha 72-ig akarsz maradni.
0: Abban a két évben.
1: A következőbe be kell kerülnünk, tudod, beszéltük.
0: Ott a világbajnokságra?
1: Hogyne, 4 évünk van, utána...
0: 4 évünk van, ott bővítenek, igen. És aztán visszajön a szűkítés.
1: Igen.
0: Igen. Tehát vagy 4 év múlva jutunk ki, vagy soha többet nem érjük meg, hogy a magyar válogatott az világbajnokságon van. Igen. Na jó van, gyerekek. Hát én már azért kicsit úgy kiábrándultam ebből a paliból. Már jó ideje egyébként, de hogy így...
2: Sokan szóltak neked az elején is, hogy nem lesz jó választás.
0: Igen, ezt néhányan próbáltak jelezni.
2: Igen, de akkor még volt benned tűz. Akkor még szeretted.
0: Így van. Na jövő mindjárt, gyerekek, jó? Egymásba hajtott 6G kocsi az M0-ás déli oldalán. Nagy a baleset, de már szépen lassan megyünk. 3-as karambol a Lurdi ház praktikeres felénél, középső sávban Attila, ott is nagyon nagy dugó van. És igen, ez M0-ás déli része, ez az M1 felé vezető oldalon van. Jó, hogy ott kell vigyázni. Ha Oroszországban lenne a VB, Putyinnak kimondaná meg, hogy ne legyen a képem. Na ez hasonló.
2: Ugyanez. Az Egyesült Államok elnökének a világ 3 legnagyobb ura közül az egyiknek nem szólod a senki.
0: Nem tudsz mit mondani. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van közlekedés, híretek, úton vagytok, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az

0: Első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Tankolj MaxMotion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
13: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is.
14: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
8: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Nagy Kanizsán járt a Virágos Magyarország verseny zsűrije. Új balatoni szövetség alakul, 5 város fog össze a jövőben. Változékony idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az áldozatoktól kicsalt összeg is csökkent, ezt mondta rádiónknak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hozzátette azt is, hogy ez a kibercsalók elleni 5 csapásuk eredménye.
5: Hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, az ügyfelek jobb azonosításai, és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
4: Nagy Kanizsára érkeztek a Virágos Magyarország verseny zsűri tagjai. A szakmai bejáráson szakemberek többek között a város főkertésze mutatta be a legfontosabb eredményeket és fejlesztéseket. Szó volt egyebek mellett a természetközeli gyepfenntartásról, az évelő növények egyre nagyobb szerepéről és a klímaváltozás okozta kihívásokról, olvasható a polgármester közösségi oldalán. Horváth Jelcin posztja szerint idén először a zöld innováció kategóriában nevezett a város, ennek részeként készült el a Nagy Kanizsa zöld túra, amely 12 különleges fa egyedet mutat be egy QR kódos ismertetővel. A Virágos Magyarország verseny eredményeit novemberben hirdetik majd ki. Nagy Kanizsa legutóbb 2021-ben nyerte el a 30 000 főnél népesebb városok fődíját, vagyis abban az évben Kanizsa lett az egyik legvirágosabb magyar város. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévész, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros városvezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről, a szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégi éjszakák száma, ezért úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Borongós idővel indul a nap, és még kisebb esők is lehetnek, de aztán szinte mindenhol kisüt majd a nap, és 26-28 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 15-17 fok valószínű. A következő napokban is marad a változékonyabb idő, az előrejelzések szerint holnap sokat süt majd a nap, és 25-27 fok körül alakul a hőmérséklet, de aztán szerdán már újra lehetnek záporok, zivatarok, és aznap a szél is megerősödik. Ráadásul egy picit hűvösebb is lesz, szerdán csak 24-26 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Üdv a szlovén tengerpartról, kint ülünk a lakóautó mellett, és mi más szólna, mint a Rádió 1, mi a legyen szép napotok. Mekkora hangulat ez? Lakóautó, miket hallgatnak, szlovén tengerpart. De jó, jó nyaralás nektek. Ez jó, ebben most úgy ott voltam egy pillanatra.
2: Igen, hogy... ott is vagy, csak az a baj, mint rádiós hang.
1: Igen, de ez nagyon, nagyon jó, jó hangulat lehet. Azt nézem, hogy mi a frissünk, ami van esetleg. Itt megjött a 6 gépkocsi M0-ás déli részén. Igazából ez az, amit mondtunk. És két autó összeütközött az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Bicske közelében, 36-os, 37-es Kavicsnál. Minden hatóság a helyszínen van. Jó? Mi volt a viharban a Balcsi?
2: Na, tényleg,
1: valamit mondani akart ezzel kapcsolatban. Hát csak egy rövid történet, nagyon aranyos, kedves történet. Tegnap lecsapott egy ilyen százas szél a Balatonra, ez part. És hát ott, ha megérkezik, az konkrétan visz mindent. És nem jött vihar, nem volt vihartevékenység, vagy nem volt villámtevékenység, csak esett a másik oldalon. És bent ott viszonylag jó mélyen felborult egy hajó. Illetve hát ugye a tőkesúly miatt megfeneklett, és oldalára állt. És akkor összegyűlt néhány ott lakó, hogy most menjünk, segítsünk, mi az Isten tudunk csinálni egy több tonnás hajóval, de menjünk be, próbáljuk meg, elindult.
2: A viharban.
1: Be a viharban, én nem szeretek viharba fürdeni, nem volt villámtevékenység, aha, meg dörgés, csak menjünk be, iszonyat hullámok, de láttuk még, hogy ahol ő megfeneklett, ott nekünk még nagyjából leér a lábunk. Elindulunk befelé, 20 perc volt, mert bejutottunk, mert olyan ellenszélbe mentünk, akkora hullámokkal, és közben ott van ez a permet a víz fölött. Tudod, ami azért úgy egy idő után tényleg fáj, mert olyan erősen jönnek neked a cseppek, mintha egy tűvel szurkálnának. Az egész nem egy jó élmény. Nagy szél, de érzed, hogy azért úgy nincs baj, biztonságban vagy. Megérkezünk a hajóhoz, hajónak még, hát nem mondom jól a szakszavakat, mert nem nagyon tudok vitorlázni, kint van ez az orvitorlája, az próbálja betekerni, csávó, üvölt, leszáll, fölmegy, visszamegy a hajóra, majd kidob nekünk egy kötelet, hogy kezdjük el húzni.
2: A több tonnás hajót. Voltatok erre?
1: Hát először csak hárman, aztán mire már vontattuk a hajót, addigra már 8-an vagy 9-en vontattuk a hajót. Leszállt a kapitány, és ő is fogta a kötet. Mondom, mi a terv? Odakötjük a stéghez. Az jó stéget odakötni egy két tonnás hajóhoz egy százas szélbe. Azt mondom, az biztos, hogy úgy hajlítja meg a stéget. Ezek nincsenek lebetonozva, ezek a stégek. Tehát összeszedő. Kössük ki a stéghez. És azt látom, hogy fönt egy csaj szépként nagyon küzd, hogy feltekerje a mit tudom én, mit, ami alulról ugye 60 centire föl lehet tekerni. Ez nem tőkesúly, hanem nem tudom, mi annak a neve. Majd egyszer csak hát egyszer csak realizálja, hogy én bent félmeztelen a vízben, ugye iszonyatosan húzom a kötelet. Balázs,
2: van két úti jegyet!
1: Én poénkodok, hogy fia, van egy söröd, dob már le! De hát nyilván a viharban nem hallasz semmit. Majd azt látom, a következő pillanat, hogy pillanatra megáll a tekerés, fogja a telefonját, előveszi, rám irányítja a telefont, és elkezd fotózni. És ott állok, érted, ott állok bent, hú, félmeztelő, hata húzzuk a hajót, próbáljuk erről a zátonyról lehúzni, hogy a kötél az odaérjen a stéghez, ahova ő lekötötte a hajót. Nyilván a stég is egy kicsit ugye megmakan. A csaj meg fönt, vitorlás ruhába fogja a fényképezőgépét, de mondom, ordító szélvihar, inszertős vihar, és próbál egy jó képet csinálni, először magáról, szelfiként, majd csak rólam.
2: És legalább pózoltál neki?
1: Egy kicsit itt binyóra azért ráhúzok, azért egy kicsit itt. És nem, most ne, csináld, amit kell, csináld, amit kell. Nyomod két képet.
2: Hát
1: ritkán húzzák a hajódat, érted?
2: Na, hát életed sztori, hogy Sebestyén Balázs mentett ki a háborgó Balatonból.
1: Én biztos az életemért küzdenék ott, érted, és próbálnak kizélni. Csaj meg izé ne kell fotózni, de leszedtük egyébként, lehúztuk, a hajó az úgy volt megborulva, hogy az oldalára volt teljesen szinte borulva, és akkor a csajszi kiült a szélére, valahogy visszaegyesültük, bejebb tudtuk húzni mély vízbe, és akkor elrángattuk be a stékhez, lekötöttük.
2: Jó, és utána volt közös fotó?
1: Nem nagyon értettük, hogy mit mond, mert hogy olyan szélvihar, és olyan hangosan verte, vetekerte a vitorlát, de egy jó fél méter azért kimaradt, és az elkezdte, hogy az árbóchoz verni, annak olyan kattogó hangja van, hogy amellett szinte semmit. És itt benn vagy a viharba, húzod, brutál, nagy, jön a szél, hatalmas, ha tényleg ott már nagy hullámok voltak, mert meligérő víz, azért az ott már komoly. Csaj meg, de, hát azért most csak lövök egy fotót, kihúzza a hajót. Hát mondom, szemítszem el.
2: Tényleg az életedért küzdesz te is, ő is, és neki ez a legfontosabb.
1: De aztán dolgozta, ügyes volt, tekerte, húzta, vonta, nagyon, tényleg ügyes volt, szerintem sokat vitoráznak. Lekötötték a stékhez a hajót, aztán ment be egy ismerős, mondom, hova mész? Hát megkérdezem, mi a hajó neve, az az én stégem. Valószínűleg már meghajlott. nincsen a hajó név, úgyhogy bement megkérdezni, mi a hajónak a neve. Figyelj, beborított a hajókat. Tehát úgy jött meg tegnap a vihar, hogy ilyen brutál.
2: De szerencsére a hős balatoniak mentettek.
1: Ha menni kell, megyünk.
2: Ha menj félmeztelenül.
1: Ha menni kell, akkor ott vagyunk. Még
2: nincs okosabb döntés, mint ebbe a felszálló párába bemenni.
1: Nem volt még az, amikor megfullad, csak amikor már rájössz, hogy aha, na ez az, amiről sokszor beszélnek. Hogy úgy érzed, hogy annyira fújja a víznek a tetejét a szél, akkor a hullámok vannak, hogy a cseppek ütődnek neked. De mikor egy ilyen 190 szélvel ez a csepp így megindul, mindenhol jön, akkor úgy érted, hogy miért fulladnak bele emberek benne a mély vízbe. Hiába van kint a feje, van egy félméteres vízpár a víz fölött, ahogy megfújja a tetejét. Ja, na, viszont mi egy érdekes dologra bukantunk, mert hogy biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye? Vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, melyik meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy minden megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze, és ne hagyj ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Na nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
1: Figyelj, igazából az minden. Figyeld. Azt mondja, én ezt beütöttem neki, és
2: mikropénisz.
1: Hát
2: így a... Mikropénisz.
1: Igen, feltűnően kicsi a péniszet. Sokat kérdezel a mem. Sokat kérdezel péniszműtétekről. Ne, hogy mit rakott össze, ugye ezt így berakta. Kicsit mentegetőzik, hogy persze, viszont nem tudom kiolvasni, meg jaj, nem úgy, meg a teljes belső beszélgetésekre nem mindegyikre emlékszem meg. Nincsen háttérben tárolt következtetést, de elkezd mentegetőzni. Ez már eleve fura. Ugye, hogy így elnézést kér, és aztán küld róla 8 oldalt. És aztán küld róla 8 oldalt, igen. Azt mondja, neved Sebestyén Balázs. Azt, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekeid érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW-es.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír-templomból, az Olajfálhegyékről, a Gecsemánékertről, a Via Dolorosáról, a Torinói Reperről, a Keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, rákeres, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rá, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen.
1: De ez egy kész profi rólad. Igen, ez te
2: minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, ahogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes profi rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin bekengeni órákat.
1: Jó,
2: azt
1: szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírási nyelvtanulást.
2: Persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket, nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Ez, igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már tényleg ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: a rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profiloz. Tehát ez már egy pszichológiai profilról ad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni, magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlenül ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen
1: izgalmas. Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT-t?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: Google kereső, ne, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nincs nagyon mit.
2: De hogyha, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotáidat, a nettó vadonyonat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségesedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogy állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
2: Még a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett a válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt?
1: Adjad már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a művészetedben?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
1: Igen.
2: És akkor ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva.
3: Kemény, nem?
1: Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk. Logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok minden maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy, de hogy alábecsülött.
2: Nézd már rá például az Oti bulira. Hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt csinálod.
1: De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekinté. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonál és politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred, írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Ez is durva. Igen, kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Ez szerintem erősebb identitásjegyed, mint maga a szakmád.
2: Ráskó Eszter tudom idézni, a magyar média piac legjobban félreértett szereplője.
1: A Blik írt egy nagyon kedves cikket arra, hogy 49 éves lettem, és összeszedte, hogy kinek szóltam be. És így elolvastam, és rájöttem, igen, hogy valójában félre vagyok értve. Valójában félre vagyok értve. Valójában egy kicsit félre lettem értve. Az én pályafutásomban félreértéseken alapszik. Igen. Tehát egészen durva. Szerintem sokkal inkább rendszerkutató vagy, mint információgyűjtő.
2: Ezt a posztot egy kicsit eltúlzottnak érzem veled kapcsolatban, a rendszerkutatóid, de
1: mi legyen. Az igazság, mi mozgatja a rendszert, mi az alapelv a felszín mögött, ami működteti? Ezek érdekelnek leginkább. Ez három kérdésből ilyen profilt ad rólad a ChatGPT.
2: Hát ez... azért nehéz dolga nincs. Én nem akarom kicsinyíteni az érdemeit a ChatGPT-nek, de ha ő megjegyzett mindent, amit te az elmúlt X évben csináltál.
1: De személyiségjegyeket fölállítani azért az már mennyire durva. Nem?
2: Hát te milyen kérdéseket teszel föl neki?
1: Meg hogy? Meg nem a konkrét kérdésből, hanem hogy hogy? Igen.
2: Na jó,
1: üssétek be, próbáljátok ki. 9:01, megnézzük neked, mit ír ki, úgyhogy nem használod.
2: Semmit.
1: Jövő mindjárt a hírek után.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle Lays chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabára háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most fél áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
13: I'm Dua Lipa.
0: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Befejeződtek a belvárosi Bóbita bölcsöde állagmegóvási munkálatai, lecsökkent a Zalaszentgróti víztározó vízszintje, ma bárhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megszépült a belvárosi Bóbita bölcsöde, megújult a Kisfaludi utca felőli korábban vakolatlanul maradt tűzfal, ide új vakolat és homlokzatfesték készült, emellett kijavították a tető bádogozását, pótolták a hiányzó cserepeket és elvégezték a szükséges tetőjavítási munkákat, olvasható a város közösségi oldalán. A Post szerint a Herman Ottó utca felőli épületrészen pedig megújult a lábazati szigetelés, új állagvédőjárda épült, valamint kijavították a tető és a tetőablakok környezetében jelentkező beázásokat okozó hibákat. A fejlesztésekre azért volt szükség, hogy megszűnjenek a korábban tapasztalt ázások és a falak vizesedése, a munkálatokra pedig több mint 9 millió forintot költött az önkormányzat. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz ZRT több zalai településen, ezt jelentették be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a Zalaszentgróti víztározóhoz tartozó 29 települést érintheti az intézkedést, egyebek mellett Kehida, Kustány, Szalapát, Türjét, Zalacsány, Zalaszántót és Zalaszentlászlót is. A korlátozás bevezetésére pedig azért lenne szükség, mert múlt héten csőtörés történt, és a tározó vízszintje jelentősen lecsökkent. Közben hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz ZRT több településen is, ma Zala Istvánon, Kerkabarabáson és Csesztrek településeken, kedden pedig Gyűrűsön, Kálócván, Kozmadombján és Porszombaton dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés ideje alatt átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás is előfordulhat. Idén a görögdínja az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilót is megeszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eitman Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogy ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott ezt az árusítőjét, és inkább máshol vásároljuk meg a dínyét.
1: Változékony idővel indul a hét, a csapadékzóna ma elvonul felettünk, ezért délelőtt még felhős lesz az ég, és kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de később már egyre több felé süt ki a nap. 26-28 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap napos száraz idő várható, de szerdán újra esők zavarhatják meg a napsütést, a szél aznap sokfelé megerősödik majd, és 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió

0: reggel.
1: 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, és nézem, hogy mi a... Vagyunk közben, gyere csak, azt hiszem, hogy van-e valami közben a közlekedés. Nagy baleset az M0-áson, megint gyerekek. Dunaharasztinál, Sziget-Szent Miklós irányban most történt. A belső és a középső sávot foglalják az összetört autók. Hát ez már nem a nullás napja.
2: Megvan átkozva, öcsém.
1: Ez megvan átkozva. Pesti úton befelé, Feri egy út előtt, belső sávban hatóságok most érnek a helyszínre. És már reggel is volt, ott 6 gépkocsi az M0-ás déli oldalán. Úgyhogy gyerekek, ott most oda-vissza. Oda-vissza van minden. Nem hallom Esztert. Ide valaki? Nincsenek ma csajok. Tehát, hogy ma lányok nagyon viccesek, kedvesek, aranyosak, de nincsenek. Nincsenek ma. Ma csak így vagyunk.
2: Pihenő napjuk van. Laci, írd meg ki ezt a mondatot, légy szíves a Facebookra, vagy valahova, mert amit kérdezik el a ChatGPT-től.
1: Ja, ezt a profilozós, erről beszélgettünk, ugye, hogy milyen érdekes, hogy itt most rájöttek arra, nyilván volt titok, meg gondoltuk, hogy mindent tárolnak rólunk, de egy-két speciális kérdéssel egy egészen érdekes személyiség profilt kapsz saját magadról. Erről beszélgettünk a hírek előtt, hogy megkéred a ChatGPT-t, vagy amit használsz, hogy mi állt neki össze rólad a kérdéseid alapján, de ne csak azt, hogy mi érdekel, meg miről kértél infót, hanem milyen személyiségjegyeid vannak, milyen típusú ember vagy, és hát egészen pontosan profiloz. A te eseted az érdekes lenne egyébként.
2: Le kell tölteni ezt a ChatGPT-t?
1: Hát akkor mondjuk messziről indulunk.
2: A Nokia-dat, ez egy applikáció?
1: A Nokia-dat le kell cserélni, az Alcatel van, te csízidet. Venni kell.
2: Egy okos telefon.
1: Venni kell egy okos telefon, igen. Neked írt olyat, Zsula, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom, Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szépen.
2: Mondom, amikor, hogy ne, ezt
1: figyeld,
2: már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvashatok. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Jó.
1: Igen. A velem való kommunikációban és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem panaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
2: szépen elbújtatja ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztika alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
2: Zseniális.
1: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
2: Te jössz. Nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális. Köszönjük szépen. Igen. De tényleg jó. Ez a profilozás akkor is működik, ha nincs előfizetésem a ChatGPT-n. Minden tud rólam, az eddigi kérdéseim alapján kipróbáltam.
2: Igen.
1: De várj, a ChatGPT ez Google alapú, vagy nem, az a Gemini. De akkor hogy tud rólad? Figyeli a...
2: Hát nem, ő használja velem ellentétben. Tehát aha. Ő használja, csak nem előfizető. És úgy is megjegyez mindent.
1: Ja, hogy az ingyeneset.
2: Igen.
1: Persze, hát akkor azt ugyanúgy megjegyzi, igen.
2: Igen. Nekem teljesen jó elemzést adott a ChatGPT, nem írt vissza.
1: az egy nagyon jó. Az egy teljesen jó, igen. Hát ennyit gondol rólad, meg ennyit gondol, igen, a világodról, meg a kérdéséről, hogy nem ír vissza. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért. Milyen időnk lesz?
2: Napsütéses.
1: Napsütéses, köszönjük ha szépen.
2: Segít.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Köztársasági elnöki úrválasztására alkalmas.
1: Nagyon helyes.
2: Ha ezt teleszel.
1: Ma 8 óra, csak mondom. 8:49-kor már
2: vége,
1: szólok.
2: Lecsúsztatok.
1: 8:49-kor már nem vagyok elérhető. Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés, egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, a családjával pihen. És egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban. Próbálják ők is, meg az internet is, meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
2: Van egy rohadt nagy kép.
1: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
2: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
1: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
2: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
1: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szélesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
2: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
1: Baszik, ilyen stockfotó lebből, igen. Letölthető, kinyomtatható és kirakathat.
2: Okay. Igen. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
1: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
2: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni nyelni nem tudnék.
1: Igen.
2: Nem?
1: Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. És ott a pasi, látod, aki igen, beszélget, igen. Ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
2: Megismerték a fürdőruhákat, hogy valóban ez volt rajtuk,
1: igen. Igen.
2: Rohadt nagy véletlen.
1: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Azért viszonylag kicsi az esély.
2: Semmi.
1: Ha matematikailag le kéne vezetni, de erre azért kicsi az esély.
2: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
1: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg, ezt így valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
2: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
1: Valószínűleg igen, leszettő, igen.
2: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 000.
1: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
3: Full kamu az egész.
1: Ez
3: full kamu.
1: Maga nyomtatta. Egy büdös nagy kamu, egy rohadványos TikTok videó megtekintése.
3: Ez persze, figyelj, ez a két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
1: Szeretlek.
3: Nézzél rájuk. full kamu az egész.
1: Nem feltételezzük, nem lehet igaz.
3: Nem,
1: lehet igaz.
3: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a
1: farter. Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego bárt.
3: Bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
1: Igen.
3: Rányagyítasz, van egy ilyen kép.
1: És ennek kiszúrták, és akkor oda mentek direkt foglalni?
3: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a szarságot.
1: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
3: Ránézek a két TikTok-ker csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
1: Most azt látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik?
3: Más testbeszédből látom.
2: Igen,
1: minden nem vannak azok ott kemve, látom én azokat, ott a milyen rájjal megkentek.
3: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodpercet megfognám őket ezzel.
1: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádiósorán simán fölhívnánk őket, és beadnának téged, és megbeszélhetek.
2: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
3: Abszolút lájkvadászat.
2: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
3: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
2: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű,
1: akkor ez most saját csapdánkba
3: dölt. Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinált egy ágy, biztos cuki fotó volt a kutyáról.
2: Cuki fotó.
3: Az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
2: De ez nem az.
3: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
1: Nem megfontolták, hogy San Diego-ban
3: meglátták
1: a fotót magukról.
3: Így van.
1: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy fotót.
3: Mondom, nagyon...
1: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
3: Simán, a fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
1: Ja, horror megtekintés, tehát hogy konkrétan felromolódták vele az internetet.
2: Jó, akkor igen. Amikor igen. A Hogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországba
3: ez
2: ment,
3: igaz, igen.
2: Majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
1: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, Auschwitzba és csirke

0: Jelentés, rájövök, hogy jól van, öreg Bali, jól van, meg kicsit ajánlakás, kedves ez a történet. De ajd arra, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
1: Igen.
0: Hát ezt a 2 izét. De hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy hát miért a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 éve ezelőtt az apád ott agyabugyál a tengerben.
2: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen. Hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. Hát, és minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
0: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akar neki, és mindenki nagyon örül, hogy van egy
1: ez
0: saját
1: már, fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsi rá az eső, hogy egy ilyen képet szerintem így alaposan elkezdesz nézegetni. Tehát, hogy emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
2: hát megállsz,
1: voltatok
2: ti is.
1: Nézd, ez a ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
2: Hát tudod, hányszor fűrökünk mi is itt, apu?
1: Apu! Hát ott az apu! Nem tudom. Nekem ez
0: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
1: Igen?
0: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársaság elnök jelöltségtől. Yeah. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
2: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
0: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják hallgatók, és igazuk van. Te vagy.
1: Köszönöm.
0: Az idéglenes másfél-két évre, amíg nem lesz állandó köztársaság elnökünk. Tehát az első fél órámat a ma reggelben visszavonom.
2: Igen, visszalépek.
0: Polgár Juditot továbbra is nagyon kedvelem, de azt gondolom, hogy...
1: Hát...
2: Igen, ez az éles.
0: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
2: Anna for president!
1: Ennyi.
0: Te hát, kell lennél ide.
1: Mit mondjak?
0: Sehol se lennék.
1: Nem tudok nemet
0: tennéd,
1: mondani.
0: Elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd, vidám 2 évünk lenne. Én ott viszem
2: ennyi.
0: A tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzöm a Sándor palota, semmi.
1: Balikán fog meg a sálam, légy
0: szíves.
1: Kis sarkút előkészítetted délutára?
2: Kis kosztüm.
1: Jelenésem van.
0: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat, a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam.
1: Tehát,
0: hogyha, ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
1: Kapcsold el a telefonodat, jó, veszem a hívásokat,
0: Igen, hivatkozz önplágiumra, Bali.
1: Önplágium. De egyébként mondom, tényleg ez nagyon egyszerű. Hát nézzük meg ezt a lakást. Hát mondom, ennyien vették ki. Hát nézzük meg, mi van a képen. Igen. Nézzük meg.
0: Azt írják, Balázs néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.
1: Ne.
0: Én nem tudom, ezt ugye Laci megmutatta ezt a sztorit, így reggel, és én ezt kicsit szeretem ezt a történetet.
2: De miért nem hiszel ezekbe? Egy csomó ilyen. Itt van most
1: mert
2: ugye
1: profilozom a csajok.
2: Jó, akkor...
0: Azért, mert rájuk nézik, hogy mindenhájon meg vannak kemben.
2: Itt van
0: meg.
2: A Messi Jamalt sztori.
1: Igen.
2: Na, hogy Messi 2007-ben valami jótékonysági eseményen fürdetett egy kisgyereket.
1: Igen.
2: Most, tegnap ellene játszott. Ő volt a Jamal.
0: 19-én volt a döntő. 19 éves a Jamal. 19 évvel ezelőtt fürdette.
1: Na, azért ezek azért tényleg nagyon érdekes dolgok.
2: Akkor
1: tehát én nem zárom ki.
2: Valaki leírta, 2018-ban házasodott össze egy kínai pár. 2000 júliusában, 11 évvel azelőtt, hogy megismerkedtek volna, a csaj csinált egy fotót saját magáról egy téren, és ott van a csávó a háttérben.
0: Na?
1: Azért ez?
0: Hozzuk mi a kedves történeteket. Akarunk mi itt egy kicsit jót adni, de hát itt van a realitás.
1: Nem vagyok realitás.
0: Menjünk el,
1: szignálszol
0: már, csak nincs sejtett füles. Jövünk mindjárt 2 perc. A pontosan 9 óra.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Lofer, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Buli

0: 22. Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Utazási csomagjából ne felejtse el!
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Immunerősítésre is. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használatautót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd le a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: utazás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Könnyen lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek, készen áll az Olajbányás stadion az NB2-es bajnoki szezonra, eső és napsütés is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
2: Ne hagyjuk magára a készülő ételt, erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zalavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes, sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ennek belégzése percek alatt rosszul léthez és eszméletvesztéshez vezethet. Ezért figyeljünk oda sütés és főzés közben, és ha felcsapnának a lángok, azonnal hívjuk a tűzoltókat. Önkéntesek szépítették meg az Olajbányás stadiont. A futballklub hirdetett társadalmi munkát, amelynek keretében a szurkolók és segítőik lépcsőket festettek, zsalút bontottak, és kitakarították a lelátókat és a sporttelepet, így minden készen áll arra, hogy a hétvégén elkezdődjön az NB2-es bajnoki szezon, olvasható a klub közösségi oldalán. Itt arról is posztoltak, hogy már megvan a végleges menetrend, eszerint szombatonként lesznek a hazai mérkőzések, hogy minél többen ki tudjanak menni a meccsekre. Az NB2-be feljutó kanizsai focisták most szombaton játsszák az első hazai mérkőzésüket. Az első fordulóban az első osztályból kiesett Diósgyőr érkezik Kanizsára. Borongós idővel indul a nap, és még kisebb esők is lehetnek, de aztán szinte mindenhol kisüt majd a nap, és 26-28 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 15-17 fok valószínű. A következő napokban is marad a változékonyabb idő, az előrejelzések szerint holnap sokat süt majd a nap, és 25-27 fok körül alakul a hőmérséklet, de aztán szerdán már újra lehetnek záporok, zivatarok, és aznap a szél is megerősödik. Ráadásul egy picit hűvösebb is lesz, szerdán csak 24-26 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Én azért beadom a csajok mikrofonját, lesz, ami lesz, érted?
2: A rutin az a rutin, átbejön valamelyikük.
1: Megszokás, ez megszokás. Ez már ott a nagypapa, de kicsit még megterítesz neki a családba. Ez ugyanilyen, hogy nincsenek a lányok, de beadjuk a mikrofonjukat, igen, holnap már. Holnap már jönnek hosszú tömött sorokban, váltva ugyan, de jönnek. Úgyhogy leszünk, így van. Azt mondja, hogy Dunaharaszti baleset miatt már az M4-esen van a dugó vége. Molkútnál Gerinc úton, Szigetszent Miklóson teljes az útzár, hatalmas a dugó. Szigetszent Miklós irányában most történt, belső és a középső sávot foglalják össze az autók. Valami van megint, tehát, hogy valami van.
2: Hideg front.
1: Azt hiszem, hideg front. Oké, hogy hüllőmérséklet is könnyebb minden, de akkor is egész egyszerűen az érezhetően nagyon-nagyon sok a baleset. Nézzük itt a térképeket, az interaktív térképeinket. Tényleg durva. Igen, hát az a déli szektor az ott a nulláson, arra most ne nagyon.
2: Halál.
1: Ne nagyon menjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, itt megyünk majd.
2: Hova? Itt megyünk majd
1: a világá, ezen az SMS számon. Az
2: nem,
1: utolsó
2: majd ezen tudtok kérni! Ezen tudtok a kívánságműsorban kérni.
1: Hamarosan indul majd, ezek a kívánságműsor extra. Igen, a fogadás. Ez sajnos.
2: Kitáltad, mert kinek utalod a lóvét?
1: Még várok esetleg ötleteket, tippeket. Itt már jött reggel, egy kisfiúnak gyűjtenek, nagyon szimpatikus volt, aranyos volt, oda is lehetne, tehát ma holnap még úgyis küldenek a hallgatók, és akkor valamelyikre rá bökünk. Ha valakinek van valamilyen gyűjtés a látóhatárán, akkor azt mi leellenőrizzük, azért megnézzük, hogy jó legyen, de küldjetek el nyugodtan. Jó, és akkor nekem is van alapítvány, akivel együtt dolgozom, de őket sokszor sokféleképpen támogatom, most szeretnék olyannak adni, akinek még így nem.
2: Nagyon helyes.
1: Nem adtam, vagy nem küldtem, úgyhogy küldjetek. Ráadásul combika az összeg azért, tehát egy kettecskével kell.
2: Milyen szépen fölalkuttam, komolyan mondom.
1: Szépen fölhoztad ezt, igen.
2: Tegnap nem néztem meg a meccset, ugye a végét legalábbis elfáradtam benne, mint hogy szerintem nagyon sokan ti is ma reggel megnéztem, és
1: arra gondoltam,
2: hogy jaj, Feri, de jót tettél ez, hogy főpumpáltad 200-ra a lóvét.
1: Igen. Bohár Dani is gyűjt, menjen neki. Kiszabújra, RS6-osra gyűjtök. Jó, hát ezeket is elküldtitek, hogy ki mire gyűjt. Ha valakinek nagyon szimpatikus a saját magá irányába végzett gyűjtése, még mindig meg tudjuk felezni az összeget. Hogy 100 megy az RS6-osra, 100 pedig akkor megy valamilyen alapítványnak. Jó? Úgyhogy küldjétek, ha van ötlet. És gondolkoztam, hogy melyikkel kezdjem, de igazából mind a kettő ugyanaz. Mi van a Hamvainak ezzel az ellopott sztoriával? Ezt olvastam, basszus. Én úgy megsajnáltam, főleg akkor, ha valaki, mikor jótékonykodik, vagy jót csinál, akkor meg aztán genyó dolog, nyilván a tulajdonosok nem tudták. De mi történt? Tehát csutkára rámolták minden cuccát.
2: Gyakorlatilag igen, ugye kitalálták Balázs Attila pizza mesterrel együtt, aki világbajnoki második helyezett pizza sütésben, hogy ők egyébként is kint vannak az EFOT-on. Mind a ketten csinálnak egy rekordot. Az első felvetés az volt, hogy 48 órán keresztül az Attila süti a pizzákat, a Hanvai nyomja mellette a zenéket, a pizzák jótékony célra mennek, minden eladott pizzából egy bizonyos összeg megy egy kisrácnak, akinek gyűjtenek. Tehát, hogy tök jó volt. Oké, kiderült, hogy ez az 50. EFOT, és akkor azt mondták, hogy ez ne 48 óra legyen, hanem legyen 50 óra.
1: 50 óráig süt és 50 óráig zenél?
2: Így, 6 óránként volt, azt hiszem, 10 perc szünetük, vagy 15 perc szünet. Az elsőnél még próbáltak frissíteni, az Attilával beszéltem, ő azt mondta, hogy a harmadik ilyen 10 perces szünetnél azt mondta, hogy egyetlen egy menekülő út van, hogy ne halljanak meg, hogy fölülnek a lehető legnagyobb adrenalint kiváltó szerkezetre, tudod.
1: Igen, ami kilövi őket.
2: Kilövő és oda mentek. Igen, és Attila fölült a mitén óriás kerékre, ringlispirre, így élték túl. Az 50 órát, megtörtént az 50 óra, hivatalosan le van ellenőrizve, nagyon sok pizzát eladtak, végigment a zene, összepakoltak, és hát hazamentek aludni. A Hanvai azt hiszem, hogy bérelte a cuccot, és jött érte vasárnap reggel a bérlő cég, és ilyen üresen figyelő kábelvégeket találtak.
1: Kipakolták, úgy, hogy van.
2: Hát igen, állítólag kipakolták, ami azért, tudod...
1: Ez maga a fesztivál területéről? Vagy?
2: Aha. Ez belül volt.
1: De azért Istenbe lehet, hát azért ott hogyan? Hát azért ott mégis ezeket a
2: hát egy ilyen bontásnál tudod, hogy hány ember jön be.
1: Aki, ja, bemenne.
2: Aki elviszi a hangfalakat, aki a színpadot szedi le, aki a takarító személyzet, aki a, nem tudom, a mobil WC-ket viszi el, és sorolhatnám még. Tehát rengeteg idegen ember jár ott, És azért igazából azért olyan szar ez a sztori, hogy csinálsz valami tök jó dolgot. Egy srácnak gyűjtesz, hogy ahogy egészségileg rendbe jöjjön, fölállítasz egy vélhetően Guinness rekordot.
1: Nyilván a tolvajok nem tudták, hogy a cél az nemes, tudod?
2: Igen.
1: És mennyi, milyen összegben? Ezért ezek a pultok, ezek a DJ pultok, minden komplett technikát úgy, hogy van elvitték. Aha.
2: Hangfalak, DJ pult, szerintem még fények is benne vannak, úgyhogy nem tudom a pontos összeget, de hát minden
1: horror, mi?
2: Vicces. Igen. És akkor az F-fotosok végig kérdezték az összes ilyen bontócéget, nyilván senkinél
1: igen,
2: nincs.
1: Igen, tudod. Az összes alvállalkozójukat ti voltatok, most őszintén, srácok. Vagyunk már olyan régen jobbat, így most kivittétek
2: el. Hát úgy kérdezed meg, hogy nem tettétek el véletlenül.
1: Persze, hogy nem valahogy bejutott oda.
2: Igen.
1: Azt nem tudom, hogy ezekre, tehát bemegy a fesztiválra, tudja, hogy lopni fog, bevisz egy autót, szerez egy backstage parkolót, és egyszer csak beáll oda, és ilyen nagyon hidegvérrel elkezdi kipakolni a cuccokat.
2: Nem, szerintem ez hogy hívják? Alkalom szüli a
1: tolvajt. Ott vagy egyszer csak valahogy, és akkor... Na, de azért azt nem tudsz kisétálni a fesztiválra, azt be kell rakni egy autóba, azzal ki kell hajtani, tehát azért annak nyoma van.
2: Hát... Igen, én is ezt gondolnám, de lehet, hogy sikerült ezt ügyesen megoldani.
1: Na, igen, megkérdezik Ambait, itt van velünk. Jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kollégák, jó reggelt!
1: Na, mi újság? Megvan a cumó?
3: Nincsen meg a cumó, és hát hallottam, amiről beszéltetek. Hát ez egy érdekes történet, és számomra azért felháborító, nem is azért, mert mi ott csináltunk egy rekordbeállítást, mert több jótékonysági vonzata volt, hanem számomra ez tök olyan, mint hogy egy ilyen belsős társaságban, mondjuk én most bemennék a rádióba, és ott így ellopnék egy mikrofont, egy hangfalat, tehát hogy saját berkegen belül, mert ugye ezek a fesztiválok, ezek ilyen zárt közegek. Ugyanak az emberek járnak kiállítani, kaját csinálni, zenélni, stb. És hát vélhetően valami bennfentes csinálta ezt meg, ugye már a zárás után volt, miután lezárta a fesztivál az egész történetet.
1: Na pont ezt kérdeztem is a Ferit, hogy oda beugrani, meg beállni egy kocsival, azt úgy kívülről azért úgy nem nagyon hát szokták. Aki nem látott ilyen backstage, meg tudja, hogy mi van, ezt inkább belülről vihették el. Az meg mondjuk jó pofátlan.
3: Igen, azért mondom, hogy ebben szerintem ez a legarcátlanabb, és én nagyon-nagyon remélem, hogy valahol fölkerül valamelyik cucc valahova, vagy valaki meglátja és kiderül, hogy mi ez, mert szerintem erre egyértelműen a fesztivál széna úgy fog reagálni, hogy soha többet sehova nem fogják meghívni az emberünket.
2: Hát pont ezért valószínűleg nem fogja eladni, tudod, hanem altatja most egy-két évig, ha van egy csöpesze.
3: Igen, vagy lehet, hogy úgy a legjobb, ha kidobja, aki tesz, hogy mitten kuka mellé, vagy valami, mert ez biztos, hogy meg fog kerülni, mert amennyire foglalkoztok vele ti, úgy az egész fesztivál széna, meg vannak ilyen csoportok egyébként, ahol már lettek így meg cuccok, hogy fölkerültek róla képek, sorozatszámok, és akkor utána 2-3 hét múlva meg lett. Szóval mindenki foglalkozik vele, szóval tényleg vagy altatja, vagy kidobja. Valami ilyesmi várható szerintem.
1: Azt írja valami szemét, hallottam, milyen zenét játszik, több is veszett Mohácsnál. Hát, de rohadékos.
2: Ekkora rohadék.
1: Igaz, igen, jó. Figyelj, mit tűnt el konkrétan? Tehát mi ment el? Mert azt mondja, Feri, itt kapra pakoltak minden.
3: Minden, tehát ugye mi kvázi levonultunk a fesztiválról, és volt kb. 8 órájuk, másnap reggel vagy dél körül azt hiszem a szponzorunk, akinek köszönhetően az egészt is föl lett állítva. Megérkezés nem volt ott semmi, ami technika, tehát konkrétan tudta, hogy mit viszel, keverőt, hangfalakat, lámpákat, ezzel kapcsolatos dolgokat, tehát konkrétan ez egy egész stage-et föl tud szerelni, mert hát mi is ezzel mentünk, ugye.
1: Ezt ilyenkor visszavásárolható? Tehát ha valaki erre neked adna egy ajánlatot, ezt visszavásárolnád? Mondjuk lepasszolja valakinek, nem üvitte valahol, meglátod, aztán cakumbak ennyi a motyó, visszaveheted. Akkor ez opció?
3: Működik mindenféleképpen. Volt bennünk egy ilyen szándék egyébként, hogy felálljunk egy nyomravezetői díjat, és akkor esetleg meg lenne, de mivel egyébként, ha lehet ezt mondani, hogy túl nagy nyilvánosságot kapott a történet, lehet, hogy az is félne, aki azt mondaná, hogy figyelj, itt van mondjuk 200 000 forint, vagy kérek 200 000 forint, és akkor visszaadom. Lehet, hogy ő is félne attól, hogy ennek következménye lesz. Mert én egyébként nem is azt szeretném, hogy ez megkerüljön, hanem inkább azt, hogy kiderüljön, hogy ki volt ez, és tényleg lépjünk fel ellene, és tényleg ne legyen az, hogy ezt következmény nélkül meg tudta csinálni.
1: Bárány oldalán még nem láttál olcsó keverőszettet eladott?
3: Ott még nem néztem.
1: Csak mondom, hogy...
3: Letettük ezt az első.
1: Csak mondom, hogy ott Attikára nézél azért rá, hát ha tudod, nyit egy garázsvásárt és hétvégén a kis ház előtt.
2: Régi keverőpultom eladó feliratta.
1: Ez nem jellemző azért, hogy szaktársak így egymástól. Azért ez így nem szokott nagyon lenni, nem? Hogy így
3: igen,
1: fesztiválzenekar. Ez azért egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, csúnya.
3: Ez súlya, mint hogyha egy normális mondhatni tolvaj vitte volna el. Ez így tényleg berkeken belül, ez nagyon nem szép.
1: Igen. Mert de zenekar meg zenekartól nem szokott, szóval, hogy azért
2: jó,
1: ez meg
2: de akkor a Vedd Végig fesztiválozó nem tudja ellopni.
3: Nem tudja, hát akkor már nem volt bent senki.
2: Igen, ráadásul nem is volt bent senki, de ha még ott össze is szedné egy hangfallal a hónod alatt, meg egy keverővel nem tudsz kisétálni, érted? Igen. Csak megkérdik, hogy fiatalember hova megy a cucca.
1: Igen.
2: Szóval ez...
3: Vélhetően ezt szerintem kocsiba tette be, van azért 4 hangfal volt, hogy jól emlékszem, meg egy szubláda, ami különösen nehéz, tehát ezek azért nehéz cuccok, tehát ez nem olyan, hogy mész, és akkor sétálsz vele, és akkor nem kérdezi meg a biztonsági szolgálat, hogy hova sétálsz, meg stb. Tehát ezek így oda, kifigyelték, hogy nincs ott kvázi senki, odaálltak autóval, bepakolták, és kivitték.
1: Ez ritka, azért ez ritka. Figyelj, drukkolunk, hogy meglegyen. Egyrészt a rekordkísérlet is tök szép, amit a Feri elmondott, hogy ti odaálltatok így jótékonykodni, de igen, ez így azért meg szakmán belül meglehetősen aljas a dolog. Úgy is olvassuk, ha megvan, vagy előkerül.
3: Mindenféleképpen, bármilyen voltatásban, akkor értesítok forróba. Jó.
2: És az van, hogy 3 év múlva 60 éves leszek, hogy kéne egy ilyen 60 órás... Vállalnád?
1: Ha lesz mivel.
3: Ha lesz mivel, fie. Mindenféleképpen az Attilával egyébként pont ezt beszéltük, de a Balázs Attilával ősütött a pizzát, ugye én diszkoztam, hogyha valaki megdönti ezt a rekordot, akkor biztos, hogy belállunk abba, hogy visszavegyük. Szóval, ha arról van szó, hogy ott állsz velünk végig 60 órán keresztül, mondjuk végig beszéled, akkor mehet.
2: Nem, köszönöm szépen.
1: De ebbe az 50-ben nincs effektíven nincs alvás, tehát hogy ebbe semmi nincs.
3: Nincs, ez a száraz, ez a tevékenység. Volt úgy volt, hogy ugye 6 órát csináltuk a tevékenységet, az Attila sütött a pizzát. Tehát ugye én diszkóztam, és utána volt 15 perc szünet.
1: És ez 50 órán keresztül?
3: Így van.
1: Azért a vége már nem annyira kiegyensúlyozott, nem?
3: Hú, pont ugye én végig live-oztam az egész, és most nézem vissza a live-okat, és döbbenet, hogy az elejétől a végig hogyan jut el az ember egy ilyen szellemi leépülésen keresztül, egy fizikális rongálódáson át egy ilyen állapotba, ahol már se tudod, mi van.
2: De érdekes, én a végére kimentem, megnéztelek benneteket, ott például tökre nem látszott. Tehát szerintem igen. A hajnali 4-től reggel 9-ig, amikor senki nincs előtted, és neked ugyanúgy kell nyomni a zenét, meg ugyanúgy kell sütni a pizzát, igen. Az sokkal nehezebb, mert a végén egy ilyen euforikus állapot. Kerülsz, hogy úristen, megcsináltuk.
1: Igen.
3: De tényleg nagyon jó volt, és a pozitív része volt nagyon jó, és nem is a fizikális része volt egyébként nehéz, hanem fejben újra és újra, amikor kimentél, tudod, 15 percet pihensz, és akkor utána visszaállni, és amikor már 3., 4., 6 óra jön, az ott már necces. Fejben ott kell lenni, hogy ezt tud csinálni, és tudjál tovább menni.
1: Ez már 2 nap, több mint 2 nap folyamatosan.
3: Így van.
1: Az már a vége kicsit ilyen halucinogén, nem? Tehát, hogy álom, az ébrellét, tehát azok már ilyen nagyon fura állapotok lehetnek, 2 nap
3: hát
1: nem alvás
3: után. Ugye előtte én utána olvastam, hogy mikre kell odafigyelni, hogy lehet a nem alvást kihúzni, stb. És mindenhol azt olvastam, hogy kb. 36 óra után tényleg jönnek ezek a dolgok, amiről előbb beszéltél, és emlékszem, hogy már ilyen 40 óra körül jártam, és mentem oda az Attilához, és kérdeztem tőle valamit, és mondott valamit, és nem értettem, és így gondolkoztam magam, hogy lehet, hogy elkezdődött, és mondta neki, hogy Attila, mondd már még egyszer, mert nem értettem. Azt mondja, nem tudom elmondani még egyszer.
1: Kemény, ez kemény. Aztán még ki is raboltak benneteket. Kemény. Jól van, drukkolunk, hogy meglegyen, vigyázz magadra.
3: Köszönjük szépen, jók lehetek további műsort.
1: Köszi, ciao. Hello.
2: Kinek a nyaralójában áll egy keverőpult, nem is olyan régóta?
1: Nekem 2 hete ott áll a kis keverőpultom, hangládával, minden együtt.
2: Olcsón vetted?
1: Igen, nagyon olcsón szereztük a fekete piacon, úgyhogy ott van nálam. Ja. Hát figyelj, itt írják, 8-ára minden kell. Tehát, hogy amit tudunk, viszünk. Amit tudunk, ellopunk. Amit tudunk, felmarkolunk. Ott már nem lehet izélni, érted? 2 hangládával kiállni, tehát oda valami keményet kell. Igen. Eközben az Oti bulira megölt a technika. Azért 50 óra, az talpon zenélve...
2: Kemény.
1: Szerintem az sok.
2: Még az Attiláé talán a pizzasütés egyel nem könnyebb, hanem ott érted, ott jobban
1: ott valamit csinálsz, igen.
2: Nyújtod a tésztát, feltétezed, berakod, megsütöd. Tehát az egy kicsit így jobban megpörget. Mint állsz a fejeden egy fejhallgató, keresed a következő zenét, nem tudom, melyik őknek volt könnyebb dolga.
1: És mi lett a végeredmény? Pénz vagy segítség?
2: Több pénz, tehát többféle vonalon. Az egyik ez a Levi apró csodái, egy kisfiúnak a gyógykezelésére ment minden pizzából valahány 100 forint. Azt nem tudom mennyi, amit eladtak. De ugye például hajnalban nem vettek pizzát az emberek, mert érthetően alszanak a fesztiválozók. De akkor is sütött az Attila, és képzeld el, az összeset kivitték mondjuk a velencei gyerekotthonnak. Kápolnás nyéken volt például például egy gyerektábor, őket elárasztották
1: pizzával.
2: Úgyhogy nagyon tök jó hangulata volt az egésznek.
1: Jó, jó arcok. Hát ezért kell itt jótékonykodni. Visszamész, azt csutkára pakolnak. Hát ez ilyen,
2: nem? És utána vittek mindent.
1: Érdekes azért ez így. Na jó, van, jövünk mindjárt 9:50 pontosan. Ha még van valami közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: Kettől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagy Kanizsán járt a Virágos Magyarország verseny zsűrije, új balatoni szövetség alakul, 5 város fog össze a jövőben, változékony idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az áldozatoktól kicsalt összeg is csökkent, ezt mondta rádiónknak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hozzátette azt is, hogy ez a kibercsalók elleni 5 csapásuk eredménye.
2: Hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles teríteni a különböző ingyenes limitmódosítások központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, az ügyfelek jobb azonosításai, és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Nagy Kanizsára érkeztek a Virágos Magyarország verseny zsűri tagjai. A szakmai bejáráson szakemberek többek között a város főkertésze mutatta be a legfontosabb eredményeket és fejlesztéseket. Szó volt egyebek mellett a természet közeli gyepfenntartásról, az évelő növények egyre nagyobb szerepéről és a klímaváltozás okozta kihívásokról, olvasható a polgármester közösségi oldalán. Horváth Jácin posztja szerint idén először a zöld innováció kategóriában nevezett a város, ennek részeként készült el a Nagy Kanizsa zöld túra, amely 12 különleges fa egyedet mutat be egy QR kódos ismertetővel. A Virágos Magyarország verseny eredményeit novemberben hirdetik majd ki. Nagy Kanizsa legutóbb 2021-ben nyerte el a 30 000 főnél népesebb városok fődíját, vagyis abban az évben Kanizsa lett az egyik legvirágosabb magyar város. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévész, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros városvezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről, a szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégi éjszakák száma, ezért úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Változékony idővel indul a hét. A csapadékzóna ma elvonul felettünk, ezért délelőtt még felhős lesz az ég, és kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de később már egyre több felé süt ki a nap. 26-28 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap napos száraz idő várható, de szerdán újra esők zavarhatják meg a napsütést. A szél aznap sok felé megerősödik majd, és 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon jó mémet kaptunk közben Bálintól. Ugye ott áll a Ronaldo, Ronaldinho meg Madonna, és a mémen a következő. A gyermekeimnek azt fogom mondani, hogy ők voltak Náksi, Brunner és Betile. És tényleg úgy néznek ott ki. Félelmetes sportemberek meg egy popikon, de hogy ők oda hárman bejöttek a halftime showba, a Ronaldo gurul, a Ronaldinho pocakkal, a Madonna meg... Az egészben hát volt igen. Valami ilyen, fú, de pedig annyira értenek a showbizniszhez, és annyira jók, és annyira profik.
2: Az
1: profit,
2: a baj, hogy nem
1: de,
2: vagyunk hajlandók elfogadni, hogy fölöttük. Tehát a sztárokról mindig azt gondoljuk, hogy ők abban az állapotban konzerválódnak, ahogy megszeretik
1: igen,
2: őket.
1: De lehet, hogy csak kapnak egy labdát, vagy csak mozognak egy kicsit, de be kellett jönnék, és így megálltak mozdulatlanul, érted? És ettől látta az egészen rettenetesen groteszké, középen az apró Madonnával. Mert az, hogy valaki megöregszik, szerintem azt, azzal semmi baj. Hát igen, ez tényleg egy állapot, nem érdem, de félelmetesen néztek ki. Tényleg félelmetes volt. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Tettünk egy ajánlatot a köztársasági elnöki posztra.
2: Egy nagyvonalú ajánlatot.
1: Nem, ez egy nagyvonalú ajánlat, és ez nem él sokáig. Ugye? Nem él sokáig, közben már előttünk mást is, de ezt azért az illetékesek majd hallgassák, meg kaptak egy nagyon nagy vonal ajánlatot arra, hogy ki legyen a köztársasági elnök. És beszéltünk a ChatGPT-ről, hogyha fölteszel neki egy-két kérdést, akkor egészen durván megkapod azt a profilt, amit ő hónapok vagy évek alatt felállított rólad. Megnéztük, hogy rólunk mit tud.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát téged például fölhívnánk, hogy Sebestyén úr azt vállalná, érdekelni.
1: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
2: Jó, évfélig.
1: Tehát ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresen. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
2: Jó, tehát az idéglenesét elviszed.
1: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
2: Tudom, hogy
1: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
2: Próbálom összehasonlítani a dolgot.
1: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
2: Lehetnek mesternek.
1: De nézzük már meg engem, érted?
2: Igen.
1: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
2: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
1: És a hűálló megálló. Oh. És az a kívánság műsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafu.
2: Kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
1: A szigetes bulim, a smafu, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakoztató? Én
2: jobban.
1: Vagy a Polgár Judit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán.
2: Jó, és a nőklapja?
1: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a Blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
2: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
1: Ki se írják.
2: Na kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
1: úristen,
2: a tárcsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
1: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
2: ő vagyok. Ő például tök jól tudja kezelni a parasztokat, ugye?
1: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
2: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
1: mondod, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
2: Hát valószínűleg...
1: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé. De azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
2: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
1: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
2: Anna, tedd le a kezed, neked vágnod kell.
1: Mit itt azért én most meg vagyok sértve.
2: De még csak föl sem merült a neve.
1: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
2: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
1: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
2: Igen, azonos hát korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
1: Nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
2: Jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
1: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportok, érted?
2: Aha.
1: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsodott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába.
2: Magas
1: sarkú, és azt hiszem, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
2: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
1: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még két évig. Nem! Nem megyek sehova.
2: Költöz ki. Nem!
1: Igen. Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a maharisi tanítás a Toni Náder munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. Két gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermekéd érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW GS.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hágók. Érdekelnek a makrogazdasági adatok. Szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis. Minden itt van rólad. Amit ugye te megkérdezel, és összerakja. Teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen.
1: De ez egy kész profi rólad. Ez te
2: minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna, azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, ahogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá.
1: Megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes durva. Profi rólad.
1: Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakimbek engedni órákat, gyereket? Mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben,
1: igen,
2: arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profilozt. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemelten fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon
2: forint.
1: Unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Hívjuk még a naphallgatóját.
2: És holnap már teljes legénységgel összejövünk.
1: Holnap mi a menü? Holnap Juli, azt hiszem szerda csüti van, csak Eszter kétszer van, és akkor péntek. A pénteken majd mi meglátjuk. Mert dolgozom, forgatok.
2: De halk voltál. Nem baj, az jó, az értettük.
1: Dolgozom aznap elég sokat, ja. Az még véleményes. De hívjuk most a naphallgatót, az még messze van. Ez jó, ez szellemes, amit írt.
2: Na.
1: Van plusz ajándék a zsülci?
2: Van!
3: Balázsék?
1: Hoppácska, hát tudottál, hogy mit kell mondani. Jó reggel!
3: Sziasztok, hello!
1: Hello, hogy hívnak?
3: Szabolcs.
1: Szabolcs, nagyon jót írtál nekünk, mint a köztársaság elnök kapcsán értekeztünk korán reggel. Te azt írta nekünk, Polgár Judit szakmailag jobb döntés. Hülye szó, de nagyon-nagyon szerettük. Nagyon-nagyon szerettük, ezzel te vagy a naphallgatója. És megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egyészakás safarit nyertél glamping sátorban.
3: Nagyszerű, tök jó.
1: Na?
3: De jó.
2: Gyerek
3: tök
2: van?
3: Jó. Nagy. Hogyne.
2: Na,
3: hogyne.
2: Ők nagyon fogják élvezni, mert úgy ébredsz, hogy előtted az állatok, tök
1: wow,
2: jó.
1: Wow, menő.
2: Na, és menő a glamping sátor.
1: Nagyon jó.
3: Nagyon frankó, nagyon jó, nagyon örülök neki, köszi.
1: Jól van. Oké, küldjük akkor neked, jó?
3: Köszi.
1: Ciao, ciao.
2: Csövi, hello.
1: Hello.
2: Hát akkor elnök úr, jó pihenést mára.
1: Köszönjük szépen, 8 óra az 8 óra, tartsuk a határidőket. Jó?
2: Ebből is látjátok, hogy Mér Sebestyén Balázs a legalkalmasabb. Hát ugye, rögtön egy időpont, 8 óra, tessék, addig lehet menni, az kész.
1: 8 óra 5-kor már Annára vagyok irányítva. Jó, 8 óra 5-től ő kezeli a hívásaimat, igen. Na, jövő mindjárt, illetve pontosabban volna. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok, csak.
0: Na, ennyi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó. Nyári

0: tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsó literenként augusztus 31-ig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
7: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is! Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: slágerek. Változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Sziasztok, Niki vagyok. Szuper jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Frontmentes, napsütéses időt kaptak ma a nyaralók, itt-ott megerősödő széllel. Stabilan 26-27-28 fokok lesznek egyébként a következő napokban. Csütörtökig ráadásul jelentősebb csapadék nem is várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A nyár legjobb zenét játszom. Velencéből, az olasz Velencéből jelentkezett be Bogi Viberen. Azt írt a városfelfedezés. On, végig rádió egyel a fülben. Csalódni nem fogsz a zenékben, drága Bogi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A Strandfesztiválon, hölgyeim és uraim, bemutatkozik a vadonatúj Rádió Egy Stage. Az összes lemezlovasunk zenélni fog az új helyszínen. És ki az a nagy mázlista, akit elsőként bejuttathatok a fesztiválra? Halló?
1: Halló?
0: Halló?
1: Igen?
0: Igen?
1: Halló, halló?
0: Halló? És ezt még csináljuk így 10 percig.
1: Jó, oké.
0: Szia, ki vagy te?
1: Ja, Dóra vagyok.
0: Dóra, miért vagy ennyire izgatott?
1: Reméltem, hogy sikerül ma téged elérnem.
0: Hát elértél, és tudod, mit
1: hát
0: adok neked?
1: Neki. Hát megvárom, amíg elmondod.
0: Lehet, hogy egy kis nyeremény, mert hogy te lettél a 10. telefonáló, Dóri!
1: Remélek, köszönöm szépen, de boldoggá tettél. Ez komoly.
0: Na, de csak a legnagyobb Rádió Egy fanokat visszük el bulizni. Csak azok jöhetnek velünk oda a vadonatúj Rádió Egy stage-hez, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét.
1: Az egész család tudja. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yay!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen, ott leszünk.
0: Az biztos. És nagyon sokan ott lesznek még, mert rengeteg-rengeteg játék lesz az elkövetkezendő napokban, és ma is itt a Rádió 1-en.

0: Foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futball világbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország, a Lionel Messi vezette Argentina csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után, ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: napi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeco vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeco 5 és Geeco 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeco.hu.

0: Tál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
1: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
2: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek. Ez az óra is nyerő óra lesz, már most szólok. Ebben az órában is páros belépőjegyet lehet majd nyerni a strandfesztiválra. Természetesen időben jelzek, ha hívni kell. Az UV-sugárzás ügyében viszont már most szólnék. Magas, úgyhogy aki szereti a 24-25 fokokat és nem zavarja időnként az erősebb szél, azoknak jó napozás, de körültekintően. Ma egyébként 27-28 fok körül lesz a napi csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk a tizedik telefonáló mindig bulizik, mindig fesztiválozik egy nagyot a játék felhívás után. Így nyáron nagyon sok jegyet intéztünk már, és fogunk is még. Na ki az, aki jön velünk a strandra, és ott lesz a Rádió Stage-nél is? Halló!
1: Szia, szia, Roland vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Roland, szia, honnan csörögtél?
1: Én Dunaújvárosból.
0: Dunaújvárosból. Mész Damárdival, mert hogy tizedik lettél, Roli!
1: Atta, szuper, de jó, köszönjük szépen!
0: Hát így kell befutni, ügyes vagy.
1: Atta, most játszok először, nagyon jó.
0: Akkor első játékostól óriási hangerővel várnám a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
1: Szuper.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: Hú, nagyon örülök neki. Nagyon, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Te választhatod ki, hogy melyik nap jöttök, és várunk a Rádió 1 stage-nél is.
1: Tök jó, köszönöm szépen.
0: Tessék figyelni egész nap a műsort, mondom a többieknek, akik most lemaradtak. Lesz még játék délután is, és este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió.

0: kérés volt, akkor nagyon reméli, hogy igen volt a válasz, mert a nem, az még neki is nagyon kínos lenne, nem csak a srácnak. Mondta Sam Felt, akitől ezt át a Hot Like Mine, az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's up?

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Perceken belül indul a Daily Mix, kevés lesz a beszéd, sok a zene. És ma délután is, este is egymásnak adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. A Live Mixben ma Wilcox mixel. 2 órán keresztül, délután 5-től a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől.

0: igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
10: Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
11: Volkswagen.
12: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igaz!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig itt van velünk a fényességesen tehetséges, tökéletes hangú Ray Dalton, aki nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete, és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb, és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanatban betalál, ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magányosnak és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton

Okay.

Csak igazi mai slágerben egy Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díjátadó szezonban is tarolta, 2026-os Grammy gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét hazavihette a legjobb popalbum díját, közben zenét készített az Ördög Predátusár 2 című filmhez, és egy cameo szerepben fel is tűnt, ahogy csak ő tud. Most jöjjön az a dal, amelyet egy filmsorozat, egészen konkrétan a Wednesday kedvéért csinált,

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bambole című felvételt, amelyben a funky house és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bambole pedig tökéletesen hozza azt a naplevent és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bambole!

Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy. Hát Tóth Abigail, aki soha nem látott oldalát mutatta meg a nagy közönségnek tavaly novemberben, ugyanis a Megasztár színpadán debütált Accenttel közös Sugar Daddy című dalával, nem csak a közönséget nyűgözte le, hanem már a megjelenés napjaiban közel 80 ezres YouTube nézettséget ért el, mára pedig már majdnem 1 milliónál tartunk. A dal pedig november 15-én jelent meg, és azonnal hatalmas visszhangot váltott ki, és miután Abigail Accenttel kollabol, akinek a neve évek óta rendkívül erős a kelet-európai és balkáni zenei piacon, így a közös dal akár jelentős nemzetközi lehetőségeket is nyithat a magyar énekesnő előtt. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a szintéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jamu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegessé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztori van, az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket, Wild Road.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekik ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Are you drunk?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát Regán Lili gyerekkora óta a zene bűvületében él, és már az új generáció egyik legsikeresebb női DJ-je lett. A Rádió egy DJ szavazásán 3 egymást követő évben, 2022-ben, 23-ban és 24-ben is ő lett az év DJ-je. Megjelent új dala a Heal Me, amely egy személyes hangvételű érzelmes deep house felvétel. A szívfájdalomról, a sebezhetőségről és az őszinte érzések kereséséről szól. Regán Lili szerint nem a trendeket akarta követni, hanem egy igazán bensőséges szerzeményt készíteni. A dal zenéjét Heinz Gábor Biga írta, a szöveget és a vokált Lengyel Johanna jegyzi. Mi pedig megnézzük, Regán Lilinek megint sikerült. Tehát sikerült. Regán Lili, Heal Me!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, meg Teddy Swims, a nagymackó érkezik, akinek egyik legnagyobb slágere a The Door, és nem csak egyik legnagyobb slágere, hanem egyik legszemélyesebb dala is. Az éneke szerint arról a pillanatról szól, amikor végre volt ereje kilépni egy mérgező kapcsolatból, és rájött, hogy először saját magát kell megmentenie. Swims később azt mondta, hogy a dal megírása számára egy fordulópont volt, ekkor helyezte először önmagát a kapcsolat elé, és újra megtanulta szeretni saját magát. A The Door üzenete egyszerű, mégis nagyon erős, ha bízol magadban, mindig lesz kiút. Hát én azt mondom, hogy meghallgatjuk. Teddy Swims, The Door.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Kamrát szinte már hazajár Magyarországra. Legalább egyszer jön évente, de van úgy, hogy kétszer. Idén is volt már, és várjuk vissza szeretettel. Egy igazi nyári dallal érkezik, ez a Be Mine, amely már milliók fülében cseng, és nem véletlenül. Ez a dal nem csak fülbe már szó, hanem érzelmileg is eltalál, egyszerre hoz lendületet, vágyat és egy kis nyári melankóliát. A német énekes ugye tudjuk, az I Believe és a Feel Alive című slágerekkel robbant be, és most ismét megmutatta, hogy érti a popzene lélektanát. A Be Mine egy modern szerelmi vallomás, amelyben a vágy és a bizonytalanság kéz a kézben járnak, minden korosztályt megszólít, a fiatalokat és a nosztalgiázókat is, de még mielőtt itt bárki-bárkit megszólítana, annyit mondok, találkozzunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Kamrád és a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat írt.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy nagy pacsi azoknak, akik velem dolgoznak, és nagy pacsi azoknak, akik velem nyaralnak. Én Györke Attila vagyok, Kici Tibi és Kici King a Görögországból jelentkeztek be. A nyaralás mellé a legtökéletesebb zenék itt szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Stílusváltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai slágermeccs. Kinek hogy telik a nyara, drága Rádió 1-esek? Szuper jó? Nagyon remélem. Tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swish Disco és Szemfeld is fellépett, akik közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's up? This is Szemfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco. And you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám, közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket, ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sporták történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban, Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett, 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi vagy sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír. Molnár Anita például azt, hogy most utaznak le a Balatonra. Párjának Istinek nagyon boldog születésnapot kíván. Anita, Isti, hát nagyon jó időtök lesz ma, holnap után a Balatonon. 28-29 fokok napsütés, egy kis szél ugyan, de az kibírható. A vízhőmérsékletek pedig nem nagyon estek a hétvégi viharok után. 25 fokos a Balcsi, a Fertőtó és a Velencei tó is, a Tiszató 26 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től ismét Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő mellé Wilcox áll zenélni, és 2 órán keresztül mixel itt a Rádió 1-en. Én Györke Attila vagyok, addig együtt rádiózunk, és az újabb zenei órát Ray Daltonnal kezdem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

délután és este is itt zenélnek az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai. Wilcoxot az előbb említettem, ő mixel 5-től a Live Mixben, 8-tól Discos Hit, 9-től World Is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral. De a DJ-ink a Strandfesztiválon is zenélnek majd, lehet is majd páros belépőjegyet nyerni nem sokára tőlem.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na játszunk akkor, valakinek odaadom a páros napi jegyeket a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Lajos vagyok, szia.
0: Lajos, hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Hát, most éppen várakozok, rakodásra várok.
0: Ebben a nagy melegben? Remélem árnyékban.
1: Igen, árnyékban, igen.
0: Én azt pontosan tudom, hogy augusztusban mit fogsz csinálni.
1: Jézus Mária, csak nem én nyertem.
0: Bulizni!
1: Szuper, nagyon jó. Rádió 1, csak igaziba is láger megy.
0: Hát így mondja az, aki ötödikként hív fel, de hogy mondja a tizedik telefonáló?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bizony.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jó, köszönöm szépen. Nagyon szuper.
0: Várunk a Rádió 1 stage-nél.
1: Köszönöm szépen. Köszi.
0: A Strandon vadonatúj Rádió 1-es megjelenésünk lesz. Klubot viszünk a fesztiválra, és nagyon sok hallgatót szeretnénk ott látni bulizni, úgyhogy lesz ma még játék Gergőnél is a Kívánság műsorban itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

interjú egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lily,

0: kapujegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralást mindenkinek, aki ezekkel a zenékkel töltődik. Aki az ország déli délnyugati részén teszi, az holnap kevesebbet fog majd napozni. Ott akár egyébként

Az klub hangulat jön Alex Kenji-től, aki nagyon sokat improvizál a stúdióban. Több dala is úgy született meg, hogy eredetileg teljesen más volt a hangulata. Ez a Rádió 1-en, a Bambolék!

0: Hogy foci VB hírek a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futballvilágbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország, a Lionel Messi vezette argentinok csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után, ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is, jöhetnek a közlekedési hírek. 5-től Live Mix Summer Edition, Juhász Gergő mellé, ma Wilcox-szel zenélni 2 órán keresztül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1. 16 óra 16 perc. Közlekedési infókat kaptam. Freddy szólt, hogy két autó balesetezett a 4-es főúton a 250-es kilométernél. Tom I. üzenete. 41-es főút kamion szállítmánya az úttesten. A 45-ös kilométernél történt, és csak a félúton lehet autózni. Hajni SMS-e. Budapest, 18. kerület, Rádai Gedeon utca. Baleset volt a Besenyei György utca kereszteződésénél. De a Baros utcában is volt egy baleset Budapesten, ez Kristóf írta, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, autós barátaim pedig most énekelni fognak, mert a Beautiful Things az ő daluk.

0: hölgy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám, közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket, ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sportág történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban. Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett. 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési hírek. Süti szólt, hogy a 7-es főúton Székesfehérváron baleset volt a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében kamion kontra autó. Nemrég azt tudtuk meg, Budapest 18. kerületében a Rádai Gedeon utcában baleset volt a Bessenyei György utca kereszteződésénél, de a Baross György utcában is volt egy baleset Budapesten, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Szintén hallgatók szóltak, két autó karambolozott a 4-es főúton a 250-es kilométernél, a 41-es főúton pedig kamion szállítmánya az úttesten, a 45-ös kilométernél csak a félúton lehet autózni. 5-től Live Mix Summer Edition Garyvel és Wilcox-szal.

0: Csak igazi mai sláger megy. Mostantól Mixben, Gerivel és Wilcox-szal 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen! Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán keresztül isteni zenék jönnek a Rádió Egy Live Mix Summer Editionben. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
3: Ciao Geri, sziasztok!
2: Kevés duma, sok jó zene, SMS és Viber számunk 0623111111, induljunk el!
3: Egy óriási kedvenccel fogom indítani az órát Ed Sheeran és a Kamera Siri remixében, itt a Rádió Egy Live Mixben.
4: At the turntables now, Wilcox.
5: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Light Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, két fontos közlekedési info. Baleset a 4-es főúton történt Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. Irányonként csak egy sáv járható, nagy dugó van, és 4 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Török Bálint térségében a 16-os kilométertől. Mindenkinek jó utat! Wilcox tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Nagyon sok finomságot hoztam magammal egy óriási rádiós rágerrel. Tóth Abigér és Accent közösével a Sugar Daddy-ben megyünk tovább. At the turntables now.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Wilcox! Wilcox! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Sam Felt, a Switch Disco, Rehab és a Sleep Tonight a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Wilcox a lemezjátszóknál, előttünk rengeteg üzenet. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Wilcox pedig állati jó DJ. Köszönöm, hogy vagytok, István.
1: Köszönöm, hogy velünk vagy, köszönöm szépen.
0: Szia Wilcox és Geri, tök jó látni titeket együtt. Wilcox két hete Balatonszabadiban brutál jó bulit csinált. Puszilak titeket, Fruzsi.
1: De jó fej vagy, Fruzsi, köszönöm szépen.
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111, megyünk szépen felfelé.
1: Minden buliban el szoktam mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágere Gordo és a Loco itt a Rádvej Live Mix Summer Editionben. And the turntables now.

0: Egész nyáron, két órában a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hát természetesen nem állunk le, maradunk még egy óránál mind a ketten itt a stúdióban.
1: És akkor ezzel a zárótrekkel élekben egy kicsit el is repültünk így a hétvégére a kampuszra, ugyanis ott találkozhatok majd velem pénteken és szombat este is, és ilyen erős zenéket is várhatok tőlem.
0: Bizonyám, a héten bulizhatok az összes Rádió 1 DJ-vel Debrecenben a Campus Fesztiválon, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Akkor megtartjuk a mai első Hydration Break-et, ez egy hidratációs szünet, nagyon meleg van, mi is iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt ti is, jó?
1: Yeah.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: hazai élvonal. A Rádió Station, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
16: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
18: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
19: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
20: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
23: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
24: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
25: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron, ma mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
2: Ciao, Geri, sziasztok!
1: SMS és Viber számunk 0623111111, egy óra múlva kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, abban pedig napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, menjünk tovább!
2: Hogyha azt mondom, hogy fejlesz és izomnia, mindenki tudja, hogy miről van szó, viszont most 2026-ban Bibi Rexával készült valami új, ezzel megyünk itt a New Religionnel. Alive Mixben.

0: Ugye a múlt hétvégén az angol-francia bronzmeccsen az egyik angol gólnál David Beckham erre a dalra táncolt a VIP-páholyban.
1: Óriási mém, mert hála jó Istennek ugye a social media segítségével, meg ugye a futball VB segítségével is ez a dal, és nagyon-nagyon szeretjük.
0: Ez volt tehát az Another és a Talk to You, egy fontos közlekedés info. Baleset az M0-áson történt pár perc a déli szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között, 3 kilométeres jelenleg a dugó. Mindenkinek jó utat! Törjünk tovább!
1: Igen, és egy igazi nyári dallal megyünk tovább, ha már Summer Edition, Alex Kenji és a Bambolé Live Mixben. At the turntables now.

0: Lesz 2 órás a Rádió 1 Live Mix, egészen 7 óráig tart 5-től, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Sziasztok, 58 éves csaj vagyok, de táncolok a gép mellett, melózom. A kollégák azt hiszik, hogy dilis vagyok. Mondjuk igazuk is van. Azt hiszem, én már bókolhatok nektek, nagyon jók vagytok, Teri.
1: Hát a zene és a buli az nem korfüggő, úgyhogy nagyon köszi, hogy velünk vagy, és hogy ilyen jó kedvű vagy, és hogy bulizol velünk.
0: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, Teri. Ne felejtjétek, a következő órában 7-től játék is lesz. Páros napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra. Hydration Break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Yeah.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
6: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
8: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is! Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, ma Phil Cox a lemezjátszói mögött, holnap pedig a nyugati megyékben lehetnek csak frissítő záporok, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Tiszteletem uraim, ez egy SMS, nagyon fincsi a mix, ebből így este hét előtt nem lesz nálam hazamenetel, de nem gáz, feladat van bőven, köszönöm az energiát, ölelés, Rúci mester.
2: Velem is elő szokott fordulni, hogy hazérek a családhoz, még megyek egy kört, egy kicsit így kiengedjem a fejemet, meghallgatok egy jó zenét, és utána lépek be széles mosolyal persze. Remélem, hogy te is így fogod tenni.
0: Igen, csinálja ezt mindenki, aki minket hallgat, ma megyünk tovább.
2: Így van, Lo és a Get Lucky, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben.
3: A lemezjátszóknál!

igazi mai slágerek.

0: Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en, ez volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez lesz, 5-től 7-ig mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma mi Wilcox állt itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz még neked a hét?
1: Figyelj, a sima Live Mixet is szeretem, de ezt talán még jobban ki tudunk bontakozni, meg imádok veled lenni, Gerikém. A hétvége is brutál lesz, találkozunk pénteken és szombaton Debrecenben a Campuson a Rádió 1 Stage-en, úgyhogy mindenkinek érdemes lesz velem tartani vasárnap este meg a Where Is My Radio Show-ba. Elmondtam mindent, szia Gerikém, kicsekkolom, csáó.
0: Nagyon köszi a hétindítást, maradjatok, mindjárt jön a Hertz és Purple Disco Machine. Velük kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, játék is lesz, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump.

0: ti egyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába. Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár. Grillcsirke.

0: rende fejlesztettünk mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
1: Magyar nyelvű érvelő?
0: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
1: Tudom. Gógyi. Betyár.
0: Én is már milyen tudok elképzelni.
2: Vagy töpörtyű.
0: Igen, Etelköz. Vereckei Ágó, Etelka.
1: Attila.
2: Állat.
0: Magyar állat, ami nagyon hungarikum?
2: Igen. Több is van ilyen.
1: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
0: Akkor vannak kutyáink, van Racka.
1: Racka.
2: Megvagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
0: Hogy így?
2: Nem jut eszedbe.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: készenlétben. Halló, halló!
1: Ancsa vagyok, szeretnék kérni Regál Lilitől egy tojást.
0: Regál Lili, oké, kinek menjen?
1: A családomnak küldeném.
0: Még dolgoztok, vagy már mindenki otthon?
1: Most már itthon pihenünk.
0: Nagyon helyes, jön is akkor nektek Regál Lili és a Hilmi, és tudjátok mit? Az első játékot ezennel el is indítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Jó estét, szia Geri! Csabi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Csabi, hogy telik az este, hogy indult a hét?
1: Rosszul indult a hét, de egész jól telik az este.
0: Ja Istenem, munka szempontjából indult rosszul?
1: Igazándiból nagyon sok volt a munka, meg tegnap egy kicsit nagyon megálltunk, de aztán... Úgy tűnik, hogy délutára beindulunk.
0: Oké, Csabi, tegyük szebbé ezt az estét, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik!
1: Istenem, nem hiszem el, végre. Múlt héten nagyon sokat próbálkoztam, egyszer sem sikerült, elsőítem, hogy most sikerült.
0: Na tessék, irány a Strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon bomba, köszönöm szépen.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök, hallom a hangodon, hogy tényleg nagy az öröm, és ilyenkor én is örülök, hogy jó helyre megy ez az ajándék.
1: Igen, igen, nagyon örülök. Nagyon szerettünk volna elmenni, hál' Istennek még nem sikerült jegyet szerezni rá, de hát akkor is nem is feltétlenül lesz rá szükség.
0: Így van, Csabi, ott találkozunk, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k minden este, jó szórakozást!
1: Nagyon várom, köszönöm szépen, szép estét!
0: Újabb játék pedig néhány perc múlva még ebben az órában, itt a Rádió 1-en, Tame Impala jön közben.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hype-atont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Peti vagyok Debrecenből.
0: Hello Peti, milyen napod van ott Debrecenben, mesélj?
1: Köszönöm szépen, szuper. Itt is kánikula van, pont most már hazafele munka után edzésből.
0: Az időjárás jelentés nagyon köszi, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És mit edzettél egyébként?
1: Gyúrogatok. Kondi.
0: Ma milyen nap volt?
1: Ma hát megkar.
0: Hát megkar. Oké, kinek menjen hype-aton?
1: A családomnak. Kislányomnak elsősorban, a feleségemnek, családomnak.
0: Na akkor már szól is nektek az Out My Head, és tudjátok mit? Indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620 3111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jelentős csapadék nem várható holnap. 28-31 fok között alakul a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Ági, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
2: Budapesten vagyunk, és játszunk családosan, mert nagyon szeretnénk a Szantfesztiválra eljutni.
0: Mármint, hogy a családban mindenki próbálkozik folyamatosan, amikor
2: igen.
0: Játék van?
2: Igen, most felszüllemet igen.
0: Nem jutott be senki eddig?
2: Nem, vagyis hát most remélem, hogy én is megismerem.
0: Kíváncsi leszek. Kérem a Rádió 1 szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Megvan! Köszönjük szépen!
0: Hú, de nagy az öröm nálatok is, ezt jó hallani. Irány a Strandfesztivált, figyelj!
1: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
2: Nagyon szépen köszönjük!
0: Kivel jössz majd?
2: Azt hiszem a fiammal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk!
2: Köszönjük!
0: Játszani pedig természetesen holnap is fogunk, ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyés, egy zseniális friss dalt mutatok most nektek, nagyon fogjátok szeretni. Két német nagyágyú készítette, a zenei alapot a híres DJ David Puentes rakta össze, az énekért pedig Loi felel, akit a Get Lucky című dal kapcsán jól ismerhetnek a Rádió Egy hallgatói. Ki kéri?
1: Gyöngyi vagyok.
0: Nagyon gyík, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: Mátének a fiamnak. Jó munkát holnapra neki.
0: Na és akkor figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió Egyen.
0: Nagyon különleges ez a dal, egyszerre pop, egyszerre EDM, egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, meg persze a szerelemről. Loi, David Puentes, Golden Summer, csak itt a Rádió Egyen.
3: Hey Hungary, it's Loi.
4: And David Puentes.
3: And this is our new single,
4: Golden Summer on Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön egy újabb Hydration Break, egy hidratációs szünet, aztán egy óra múlva jövök vissza. Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, találkozunk 9-től a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktóriával és Kollárral, őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát, hogy téged például főhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
3: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt éjfélig.
2: Jó, éjfélig.
3: Tehát, ha nem szólal meg ma éjfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, hogy majd végső módon beiktatunk valakit.
2: Jó, tehát az idégleneset elviszed.
3: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal. Én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem a Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
2: Hát próbálod összehasonlítani a dolgot.
3: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
2: Lehetnek mesternek
3: lenni. De nézzünk már meg engem, érted?
2: Igen.
3: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
2: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
3: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafu.
2: Kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
3: A szigetes bulim, a smafu, érted? Bent laknék a Sándor palotában 2 évig.
2: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
3: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
2: Menő lenne.
3: Milyen vicces lenne, 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
2: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
3: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban. Nem megyek sehova.
2: Költöz ki. Nem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gyurral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával. Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, és elindult a live is a TikTokon, illetve a YouTube csatornánkon a stúdióban. 3D-ben DJ Junior, Hanvai, PG és Bárány Attila, vagyis a Diszkósít csapata.
1: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit, visszatértem, és nagy örömömre szolgál, hogy látom, hogy vadonatúj DJ pult van itt a Rádió 1-en, a Diszkósítben is, úgy öröm lesz használni.
2: Ladies and gentlemen, mesdames and messieurs, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tiszteletlen idő a publikum, jó magam, Hanvai, PG vagyok, itt vagyok én is este 9-ig.
0: Kezdünk is még hozzá egy igazi mai slágerrel, mert hát ebből élünk, gyerekek, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: guitarra.
1: Troppo, troppo. Poi, poi.
0: No. Radio Edge, čo ako sme mali šlágrami, dnes skúši Radio Show, DJ Junior, Báraňa, Televi, Švanám, Homboj, PG, Veli, Samom, Rezano, Púriási, Öröm, mert csak nem kettő hónap levelezés után Mátó kötelező a Rádio Egyen, Iman Angel, Dala, Moving to the Sun, a Hugo féle átiratban. Nagyon örülök.
2: Na, én megmondom az ünnepeteket. Édnaposok ma többek között az Illések, Aurélok, Éliások, Eliotok, Jeromosok és Margariták. Give me van Margarita. Szünnapos pedig az ismerőseim közül Leposa István DJ, Lepi, Lénesi Kinga a Biztense Béközéből, Vargyas Regina a Vecsésről, Dávid Zoltán, Kulcsár Gergely és gimnáziumi osztálytársam Körösi Pál Isten éltesse az ünnepeteket.
3: Én pedig azt szeretném mondani, hogy Campus Festival a héten egyébként Rádió egy stage lesz. Én pénteken is játszom este 8 és 9 között pont a diszkocsit idejében, valamint szombaton este 11-től éjfélig, tehát ott leszek velem Debrecenben folyamatosan.
2: Ennyi? Akkor már mondom tovább. Gyerekek, tehát Biztense Béközép csapatépítő volt.

0: hogy nincs meg. Viszont ez egy vadonatúj Visszenssel itt a Rádió 1-en. Nem Barry White-tal, hanem a Black Legend-en megyünk tovább. Itt az igazi mai slágerek között a diszkosítvák.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Gyöngyivel és Bárány Attilával. Nyomok egy másik lapot.
1: Oké, röviden beszéljünk a labdarúgó világbajnokságról, mert aktuális esemény volt tegnap. Ugye az argentinok nagyon erőszakosak, nagyon agresszívak, nagyon kemények voltak. A Messit nagyon sajnáltam, de én mindvégig Spanyolországnak szurkoltam.

0: futball arról, hogy én szeretem ezt a sportágat, mert annyira gusztustalanok voltak az argentinok, hogy ezt külön kikérem magamnak.
1: Ebben teljesen egyetértek veled, de a fociról ennyi többet nem akarok mondani, úgyis beszélünk még a héten erről. Gratulálunk a spanyoloknak, megérdemelten nyerték meg a világbajnokságot.
0: Eljön a paella.

0: Ez a Diszkocsit Rádiós Vétel Rádió Egyen, amiről még ma nem beszéltünk, ha jól emlékszem, az, hogy jövő héten Kecskeméten lesz nagy fesztivál 31-én. Pénteken egy Summer Festival Rádió Egy is támogatja egyébként az eseményt, és a Diszkocsit lesz a nagy színpadon 23:50-től 1:40-ig, és hogy miért különleges ez az esemény? Azért, mert hárman fogunk egyszerre két órát játszani egy DJ pultban, ez ritka nagyon egyébként a Diszkocsiten, tehát a Bárányi és a Hamva és a Junior Kecskeméten július 31-én online játék jövő hétfőtől a Diszkocsit Facebookján.
1: Nagyon fontos, hogy pénteken én mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprém. Aztán ugye szombaton Rádegyes Stage, DJ Junior előtt Campus Fesztivál Debrecenben, utána megyek Perbára, és vasárnap is fogok szórakoztatni, méghozzá Zalakarason, valahol csatlakozzatok.
2: A héten 6 fellépésem lesz, holnap Sajószben, Szentpéteren, egy Step Aerobic órán zenélek, szerdán egy privát buli játszom majd, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsőörsön a szokott helyen, itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciám. Majd a Personal Jesus-en zenélek. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon. Ha lesz még idő, akkor jövünk dumálni. Na de most itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Megyünk tovább egy vadonatúj. Paul Oakenfold, Markus Schulz-zal, ezt a Ocean

0: DJ Junior, és jó magam, hogy picsi búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, adom a srácoknak a szót.
2: Én annyit akartam mondani, hogy Debrecenben Rádió Esztégyen játszom pénteken 8-9-ig, utána meg szombaton 11-től éjfélig.
0: Veszprém, Debrecen szintén Kapuszfesztivál, Berbál és Zarakaros, odaérkezem a hétvégén, szevasztok!
1: Sajó Szentpéteren fogok játszani holnap, aztán lesz egy privát bulim szerdán, pénteken Kiskun, várjál, most vagyok bajba.
2: Kiskun halas?
1: Nem, halas az.
2: Majsa,
1: így van, Majsa, és aztán utána Szeged, szombaton pedig Alsőrs, és aztán utána érkezem majd Balatonmária fürdőre. Hölgyek és urak, ennyi lett volna már a diszkos itt rádiósok, búcsúzunk tőletek, holnap este 8-kor jövünk újra.
2: Így van, én fogok mixelni.
1: És ne felejtjetek, hogy a július 31-én Kecson diszkosít, méghozzá 3-2 órán keresztül back to back. Ezzel köszönünk el tőletek. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózás. Sziasztok!
2: Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: heti jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe, nagyon meleg van, de hát azért mit bírjuk este, úgyhogy itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head, úgyhogy ezzel indul a World Is Mine Radio Show.

0: a sikertörténet.
1: Bizony, és felénekeltette úgy Zsanatéval, ugye Amiel Angel az, aki elkövette ezt a nótát. Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál amúgy AI-jal, és annyira megtetszett a Hugo-nak, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Zsanaténak a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Amiel Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedettek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik, úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Where Is My Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: olasz nagyágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mooddal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyes, a Third is Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Metzger Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: kapcsoljon sehová, rögtön jövünk vissza.
1: Bizony, mi itt vagyunk.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Estégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: este 10, hello mindenkinek, isteni zenék jönnek ebben a mai második szedben is. Mellette még mindig Metzger Viktória, aztán 11-től majd Kollár a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közöse egy zseniális feldolgozás. New Religion a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött a te dalaid közül érkezik most a leges-leges legfrissebb. Ez ugye az, aminek a premierje múlt héten volt csütörtökön.
1: Igen, Geri, most már csak rám vagy készülve, minden hónapban jövök egy dalpremiér. Igen, úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján a csodálatos One Kiss tőlünk nektek itt a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show 11-ig Metzger Viki, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Ma is bemutatunk nektek rengeteg friss megjelenést, ilyen volt ez is, a Three Drivers on a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Na Viki, és ez a friss David Guetta Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt tőle a szava, Jennifer Lopez-től, meg nekem is elakadt, látod, most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő, hogy nézhet ki még mindig ennyire jól, 50 pluszosan. Sőt, mennyi már? 58?
0: Hát most már lassan 60. 60-hoz már közelebb van, mint az 50.
1: Hát még rossz, ha mindjárt szétütöm a fejemet a konzol asztalon. Elképesztő és csodálatosan néz ki. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki. Tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét. És most ugye összeállt David Guettával, amit Párizsban elő is adtak közösen. Save Me Tonight, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Tőlük ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tones & Dy és Fisher összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fisheren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fisherrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jelené és a belga nagyágyútól Lost Frequencies-től. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória ma ezt tartogatta a legvégére. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: 7 bulim lesz a héten, úgyhogy a nyáron ez az egyik ilyen rekord hét. Holnap képzétek el, megyek Ponyarcvashegyre, onnan indulunk ugye a Campus Fesztiválra, ugyanis a Rádió 1 is ott lesz, a Rádió 1 DJ-k is ott lesznek, én is, szerdán és csütörtökön is, de azért csütörtökön még beugrok Miskolcra, ott is zenélek egyet, pénteken Bája Alex előtt fogok warm-up-olni, Siófokon is lesz a saját estem is Siófokon, aztán szombaton még elmegyek Pécsre, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány.
0: Ezt még hallgatni is hosszú.
1: Jesszusom!
0: Viki, jó bulikat, hajrá!
1: Jók legyetek, puszi, sziasztok!
0: És maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt is van Kollár.
2: Bírod még? My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Showmax.
1: Figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Buliz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még így hétfő este. Kollár jön, innentől éjfélig ő mixel, full élőben, szevasz Balázs.
2: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A YouTube-os nézőimnek mondom, hogy itt van mellettem a Rádió 1 Stage és a Campus Festival flyer-e, ami jövő, sőt, ezen a héten így lesz van, a Campus Festival, nagyon rohan az idő. Én ott leszek szerdán, pénteken és szombaton, úgyhogy várjuk sok szeretettel a Rádió 1 hallgatókat.
1: Reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz tehát ezen a héten Debrecenben. A Campuson is tudunk együtt fesztiválozni, 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el.
2: Köszi, hogy itt vagytok, berúgjuk az ajtót, jön Témin Pala Drakulája és mindenkit megharap. Ez a World is Mine Radio Show, maradjatok velünk.
0: World is Mine Radio Show.

Sit with me.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Jó, erősen kezdjük ezt a hetet. Mi volt itt ez az előző dal?
1: Kérlek szépen Giddy Up, Coco és Aries közöse 2025-ből. Én nagyon szeretem egyébként a picit ilyen transzesebb, érzelmesebb vonalú house dalokat. Ez például szerintem tökéletesen ez volt.
0: Abszolút, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Jön a legnagyobb magyar atombomba robbanás, hogyha mondhatok ilyet az elmúlt időszakból, a nyári időszámításból már. Gangó Bernadett miatt ugyanis ez a dal magyar vonatkozással is rendelkezik, és egészen Hugo-ig is eljutott, és most már Beatport number van, vagyis nem tudom, hogy még number van-e, de az volt is világsláger belőle. Ez a Moving to the Sun, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Madonna és a Music, itt a Rádió 1-esben a World is Mine Radio Show, mellettem élőben Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz, Kollár, még egyszer!
1: Hello, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit, autóban, YouTube-on, TikTokon, bárhol vagytok itt.
0: Nem tudom, ki látta a tegnapi VB döntőben a Halftime Show-t és benne Madonnát. Láttam már jobb Halftime Show-t.
1: Igen? Aha. Én nem láttam egyébként, úgyhogy úgy kérdezem.
0: Te is láttál jobbat annál, mint ami tegnap volt.
1: Elhiszem. Igen. Valahol láttam egy mémet az interneten, hogy ők voltak náksiék. Ezt fogom mondani a gyerekeimnek.
0: Hello, sexy Kollár, ez egy SMS. Imádom a mixeidet és azt a kellemes, mély, férfias hangodat. A DJ projekt a főállása miatt stagnál, de amikor csak idő engedi, leülök gyakorolni. Leírhatatlan érzés az, amikor a kedvenc zenéd megszólal a hangszóróból. Csak így tovább, üdvözlettel, Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi, Kinga, hogy itt vagy hétről hétre hűségesen. Az egyik legjobb World is Mine Show hallgató. Szerintem.
0: Így van, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Szeretek visszanyúlni régi nagy klasszikusokhoz, úgyhogy az egyik személyes kedvencem Chris Lake következik, és egyébként erre a dalra 2011-ben jelent meg a Colors egyébként. Először hallottam, azt hittem, hogy egy Fate lesz közös, de nem, valójában Nelskivel közös a dal. Úgyhogy még egyszer, Chris Lake és a Colors 2011-ből, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, és akinek megy, az tudja, hogy neki megy.

0: A Medúza és a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mi lassan hazamegyünk, ennyi időnk jutott már a Kollár által lemezjátszók mögött.
1: Pedig nem akarunk.
0: Egyébként maradnánk még szívesen az elmúlt jó egy órában. Ezen a héten ugye Campus Fesztivál Debrecenben.
1: Yes, leszek még ezen kívül budapesti rezidencián is egyébként, de három napon keresztül, szerdán, pénteken és szombaton is Debrecenben leszek a Campus Fesztiválon, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat, ott találkozunk a Rádió Stage-en, szerintem nem lesz nehéz észrevenni.
0: Igen, így van, reméljük, hogy tényleg jó sok rádió egy hallgatóval bulizunk együtt, tehát még egyszer ezen a héten Debrecenben júli 22-től 26-áig Campus Fesztivál. Balázs, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folyt köve, hogy Geri is mondta, kellemes hetet nektek.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Vestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már startol a kampusz, természetesen Rádió 1 stage-el és az összes Rádió 1 DJ-vel nagyon nagyokat fogunk bulizni Debrecenben, minden info a radio1.hu-n, de július 22 és 26 között mi ott leszünk, és DJ Metzger Viki is a színpadunkon, aki most Nagy Bogival is dessel jön, az igazi mai sláger, jó leszek újra, amit indítok.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nincs megállás továbbra sem, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, sőt, az egyik legjobbat hozom. David Guettát a One Republic-kal.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt szerintem már mindenki tudja, hogy ezen a héten Rádió Stage a kampuszon Debrecenben, de még van azért fesztivál idén, és természetesen erre készülünk, Strandfesztivál, amire már ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ott is ott vagyunk, és na, hogy erre is mi visszük el a hallgatóinkat. Épp pedig a Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feldel, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, amit indított.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Tehát továbbra is, mint amik eddig, az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 0620 311 111, ez a telefon, Viber és SMS számunk, ez pedig most a folytatás, Kato, Turn the Lights Off, óriási kedvenc, ezt én itt

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és egy óriási tehetség. Ray, az igazi mai sláger a Where is My Husband, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legjobb fesztiválokra mi visszük a hallgatókat. Ezen a héten a Kampuszon bulizhatunk, de hamarosan strandfesztivál is lesz, erre pedig egész héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ő meg Sam Fed Rosalinnel, a Heart Like Mine-t indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és Makarska elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást Horvátországban. Hát ez is egy újabb lépés. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, a vendéglátójelekre nem vonatkozik. Ennek ellenére viszont este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pészségekben és dohányboltokban is. Részletek a radio1.hu-n. David Guetta pedig közben itt van, Kid Cudival, az igazi mai sláger, a Memories a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy most egy olyan előadót hozok, aki idén járt már Magyarországon, és egy nagyon menő koncertet adott. Sőt, hozta a családját, és maradt is egy kicsit körbenézni Budapesten. Ő Jason Derulo, az igazi mai slágere pedig a Take You Dancing itt a Rádió 1-en.